0: Szombaton is sok napsütésre számíthatunk, kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, számottevő csapadék továbbra sem várható. Hajnalban helyenként fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont 23-27 fokot mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

nagy a baj, ha visszakart.

nagy a baj, ha visszakar. A világon egy nagy világ.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Újra látható Kaposváron a Ripőrónai Múzeum egyik ismert festménye, a Medgyesi Olvas, amely korábban a Sándor palotában volt kiállítva. A Ripőrónai József által 1913-ban festett alkotást tavaly kölcsönözték az akkori köztársasági elnöknek és feleségének, most azonban visszakerült a Kaposvári Múzeumba. A festmény ismét a villában látható, a múzeum közlése szerint még vászonképes hűtőmágnesként is megvásárolható. Két kaposvári belvárosi lakásba is megpróbált besurranni egy férfi, de mindkét alkalommal tetten érték. A büntetett előéletű férfi ellen most újabb vádat emelt a kaposvári járási ügyészség. A vád szerint a férfi még azelőtt követte el a két lopási kísérletet, hogy egy korábbi ügyben elfogták és letartóztatták volna. A lakásokból végül semmit nem tudott elvinni, mert a tulajdonosok észrevették és tetten érték. Az ügyészség most letöltendő szabadságvesztést és közügyektől való eltiltást indítványozott. Leváltottak két kommunikációs munkatársat az országos rendőrfőkapitányságnál egy belső vizsgálat után. Az ügy előzménye, hogy egy újságírónak véletlenül elküldtek egy sértő hangvételű belső levelezést, amelyben az újságírónőt minősítették. A HVG munkatársa a budapesti utcai zaklatásokról szeretett volna interjút készíteni a rendőrség vezetőjével. Az ORFK most azt közölte, hogy a vizsgálat lezárult, a két érintett pedig a továbbiakban nem a kommunikációs területen dolgozik. A rendőrség vezetése szerint minden munkatársuktól kulturált és tiszteletteljes kommunikációt várnak el.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton is sok napsütésre számíthatunk, kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, számottevő csapadék továbbra sem várható. Hajnalban helyenként fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont 23-27 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovecki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Csütörtökön Toponáron zárult le a polgármesteri beszélgetések idei sorozata Kaposváron. Szita Károly péntek reggel rádiónknak adott interjújában elmondta, a 13 találkozón sok hasznos tapasztalatot szerzett, hiszen közvetlenül a városlakóktól hallhatta, mi az, ami jól működik, min kellene változtatni és milyen új feladatokat látnak fontosnak. A fórumokra minden alkalommal átnézte az előző évben felvetett javaslatokat is, így azt is, mi valósult meg belőlük és mi vár még megoldásra. A beszélgetéseken sokakat érdekelt például a novemberben induló új buszmenetrend is. Újra pályázhatnak a kaposvári fiatalok a Burza Ungarika felsőoktatási ösztöndíjra. Az önkormányzat október 5-től írja ki a 2027-es pályázatot, amelyre hátrányos helyzetű felsőoktatásban tanuló hallgatók, illetve olyan végzős középiskolások és már érettségizettek jelentkezhetnek, akik jövőre szeretnének egyetemre vagy főiskolára bekerülni. A támogatás az első csoportnál 2 egymást követő tanulmányi fél évre, a most még középiskolásoknak és felvételire váróknak pedig akár 6 fél évre szólhat. A pályázatokat november 5-ig kell benyújtani. A részletes feltételekről a Városháza Szociális Irodáján, illetve Kaposvár önkormányzatának honlapján lehet tájékozódni. Szeptemberben a legsúlyosabb esetek 90%-ához 25 perc, 45 másodpercen belül érkezett meg a mentő, közölte az Országos Mentőszolgálat. A legsürgősebb esetek 3/4-énél ennél gyorsabban 20 perc, 10 másodpercen belül értek ki. Ez javulás az augusztusi adatokhoz képest, de még elmarad az OMSZ céljától, amely szerint a legsúlyosabb esetek 90%-ához 15 percen belül szeretnének kiérni. A szeptemberi adatok szerint a Nyugat-Dunántúlon volt a legkedvezőbb a kiérkezési idő, ott átlagosan 23 perc alatt érkeztek a mentők a legsürgősebb esetekhez.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton is sok napsütésre számíthatunk, kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, számottevő csapadék továbbra sem várható. Hajnalban helyenként fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont 23-27 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2. Akarom látni majd még egyszer, ahogy kócba fogja.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Pénteken debütál a kaposvári Csiky Gergely Színház új vígjátéka, az Egy csók és más semmi. A darabot Göttinger Pál rendezésében mutatják be, a főbb szerepekben pedig Csapó Judit, Szép Dobán és Hüse Csaba látható. A történet középpontjában egy válóperes ügyvéd és ügyfelei állnak, de szerelmi szálak, félreértések, titkok és összekevert levelek is bonyolítják a történetet. A színház szerint a pénteki premierre már szinte minden jegy elkelt. Az előadás azonban december végéig több alkalommal is látható lesz. Több ezer kaposvári állt a levegővédelem fontosságára figyelmeztető selfie fal elé az elmúlt időszakban. A Hang Airy program részeként az installáció a város forgalmas pontjain és iskoláiban is megjelent, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt fotózkodhattak előtte. A selfie fal üzenetei a tisztább levegőre, a környezettudatos közlekedésre, a kerékpározásra, és arra hívták fel a figyelmet, hogy a levegő minőségéért mindenki tehet a saját mindennapi döntéseivel. Radiológiai képzésen vettek részt a régió katasztrófavédelmi mobil laborjainak munkatársai Kaposváron. A Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun vármegyei szakemberek elméleti és gyakorlati feladatokon keresztül bővítették a sugárfelderítéssel kapcsolatos ismereteiket. A gyakorlat során egy feltételezett káreseményt kellett felszámolniuk, és egy alacsony aktivitású sugárforrást is meg kellett találniuk. A képzés célja az volt, hogy a szakemberek rendkívüli helyzetben is felkészülten és összehangoltan tudjanak beavatkozni. Újraindul a Diákváros beruházás. A korábbi terv pályázat alapján jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az állam és a főváros együttműködik a projekt megvalósításában, hogy a beruházás minél hamarabb elindulhasson. A fővárosi közfejlesztések tanácsának ülésén arról is döntöttek, hogy kezdeményezik a fővárosi csatornázási művek visszakerülését köztulajdonba, és a társaság menedzsment jogait ismét teljes egészében a főváros kapná. A Rákos rendezői beruházást pedig közös szervezeti keretek között valósítanák meg. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap Budapest a kormánytól, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A megállapodás részeként a főváros eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott összege miatt indított perektől. A pénzből rendezhetik a főváros elmaradt számláit, és befizethetik a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét is. A megállapodás szerint az állam a jövőben fele részben tulajdonosa és finanszírozója lesz a BKK-nak, így közösen működtetnék a főváros és az agglomeráció közösségi közlekedését. Emellett egyesítenék a budapesti parkolási rendszert, a bevételekből pedig útalapot hoznának létre, amelyből a fővárosi és kerületi utak felújítását finanszíroznák.
0: Időjárás jelentés.
2: Szombaton is sok napsütésre számíthatunk, kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, számottevő csapadék továbbra sem várható. Hajnalban helyenként fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont 23-27 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Újra pályázhatnak a kaposvári fiatalok a Burza Ungarika felsőoktatási ösztöndíjra. Az önkormányzat október 5-től írja ki a 2027-es pályázatot, amelyre hátrányos helyzetű felsőoktatásban tanuló hallgatók, illetve olyan végzős középiskolások és már érettségizettek jelentkezhetnek, akik jövőre szeretnének egyetemre vagy főiskolára bekerülni. A támogatás az első csoportnál 2 egymást követő tanulmányi fél évre, a most még középiskolásoknak és felvételire váróknak pedig akár 6 fél évre szólhat. A pályázatokat november 5-éig kell benyújtani. A részletes feltételekről a Városháza Szociális Irodáján, illetve Kaposvár önkormányzatának honlapján lehet tájékozódni. Újra látható Kaposváron a Ripőrónai Múzeum egyik ismert festménye, a Meggyesi Olvas, amely korábban a Sándor palotában volt kiállítva. A Ripőrónai József által 1913-ban festett alkotást tavaly kölcsönözték az akkori köztársasági elnöknek és feleségének, most azonban visszakerült a Kaposvári Múzeumba. A festmény ismét a villában látható, a múzeum közlése szerint még vászonképes hűtőmágnesként is megvásárolható. Kibontotta egy mernyei dohánybolt falát egy férfi, hogy bejusson az üzletbe, a rendőrök fogták el. A betörés szeptember utolsó hétvégéjén történt, az elkövető a hátsó falon ütött egy lyukat, majd azon keresztül próbálta megszerezni az elérhető értékeket. A nyomozók rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, akit egy lakatlan pincénél találtak meg. A rejtek helyen a betöréshez használt eszközöket és az ellopott értéket is lefoglalták. A férfit lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mennyisége a szennyvízben az elmúlt héten, ezért a következő időszakban több helyen is nőhet a fertőzések száma, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A vírus örökítő anyagát többek között budapesti, debreceni, veszprémi, szegedi, pécsi, szolnoki mintákban is kimutatták. A korábban is pozitív helyszínek közül Szegeden, Szolnokon és Zalaegerszegen, valamint a budapesti délpesti szennyvíztisztító mintájában is emelkedést mértek. A Népegészségügyi Központ szerint országosan továbbra is alacsony, illetve néhány helyen mérsékelt a vírus örökítő anyagának koncentrációja. Területlezárást rendeltek el csütörtöktől az Országház és a hozzá tartozó mélygarázs körül, legkésőbb december 31-éig. A korlátozás több környező, illetve Dunaparti területet is érint. A kijelölt részeken gyülekezést és nyilvános rendezvényt nem lehet tartani, egyes szakaszokon viszont a gyalogos és kerékpáros forgalom megmarad. A lezárás hátterében az áll, hogy az Országház védelmét az országgyűlési őrségtől a készenléti rendőrség vette át.
0: Időjárás jelentés.
2: Szombaton is sok napsütésre számíthatunk, kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, számottevő csapadék továbbra sem várható. Hajnalban helyenként fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont 23-27 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Ne hallgass mást.

0: Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
3: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Minden reggel.
1: Várj, vagy fúj.

0: Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Csütörtökön Toponáron zárult le a polgármesteri beszélgetések idei sorozata Kaposváron. Szita Károly péntek reggel rádiónknak adott interjújában elmondta, a 13 találkozón sok hasznos tapasztalatot szerzett, hiszen közvetlenül a városlakóktól hallhatta, mi az, ami jól működik, mind kellene változtatni, és milyen új feladatokat látnak fontosnak. A fórumokra minden alkalommal átnézte az előző évben felvetett javaslatokat is, így azt is, mi valósult meg belőlük, és mi vár még megoldásra. A beszélgetéseken sokakat érdekelt például a novemberben induló új buszmenetrend is. Több ezer kaposvári állt a levegővédelem fontosságára figyelmeztető selfie-fal elé az elmúlt időszakban. A Hungary program részeként az installáció a város forgalmas pontjain és iskoláiban is megjelent, ahol gyerekek és felnőttek egyaránt fotózkodhattak előtte. A selfie-fal üzenetei a tisztább levegőre, a környezettudatos közlekedésre, a kerékpározásra, és arra hívták fel a figyelmet, hogy a levegő minőségéért mindenki tehet a saját mindennapi döntéseivel. Radiológiai képzésen vettek részt a régió katasztrófavédelmi mobil laborjainak munkatársai Kaposváron. A Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun vármegyei szakemberek elméleti és gyakorlati feladatokon keresztül bővítették a sugárfelderítéssel kapcsolatos ismereteiket. A gyakorlat során egy feltételezett káreseményt kellett felszámolniuk, és egy alacsony aktivitású sugárforrást is meg kellett találniuk. A képzés célja az volt, hogy a szakemberek rendkívüli helyzetben is felkészülten és összehangoltan tudjanak beavatkozni. Október 1-én elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram 2027-es évfolyamába. A karrierindító program olyan 30 év alatti fiatalok jelentkezését várja, akik pályakezdő diplomásként szeretnének szakmai tapasztalatot szerezni a hazai közigazgatásban. Aki felvételt nyert, 7 hónapon át dolgozhat majd egy általa választott minisztériumban, utána pedig egy 3 hónapos külföldi szolgálaton vehet részt egy magyar külképviseleten vagy egy nemzetközi szervezetnél. Ennek során a résztvevők havi 350 000 forintos ösztöndíjat kapnak. A pályázatokat október 31-ig lehet benyújtani. Bejelentés nélkül dolgozott egy egyetemi rendezvényen 16 biztonsági őr, ezért a rendezvény biztosítását végző cégre több mint 10 millió forintos mulasztási bírság vár. A NAV szerint a dolgozókat még a munkavégzés megkezdése előtt be kell jelenteni, ezt utólag például az ellenőrzés megkezdése után már nem lehet szabályosan pótolni. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy a szabályos foglalkoztatás nem csak adminisztrációs kérdés, a bejelentés a munkavállalók jogait és társadalombiztosítási biztonságát is védi.
0: Időjárás jelentés.
3: Szombaton is sok napsütésre számíthatunk, kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, számottevő csapadék továbbra sem várható. Hajnalban helyenként fagypont közelébe süllyedhet a hőmérséklet, délután viszont 23-27 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallott a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
4: Pár perccel vagyunk reggel 7 óra után, nagyon kellemes hétvégét és vidám szombatot kívánok nektek. Horváth Szabi vagyok, tehát is 13 óráig leszek a mikrofonnál. Hozom a legjobb zenéket a folytatásban, és bárhová is mentek ezen a kora reggeli órán. Mindenképpen rétegesen öltözzetek. Ilyen hideg van odakint egyébként. Sokkal kevesebbnek érződik ez a 8-9 fok környéki hőmérséklet, bevallom őszintén. De hogy milyen időre számíthatunk majd a nap további részében, és természetesen majd az elkövetkezendő napokban, azt is meg fogom osztani veletek, illetve hamarosan majd lapozom nektek kalendáriumunkat, akkor pedig beavatlak titeket abba, hogy milyen történések és persze jeles események fűződnek a mai dátumhoz, az október 3-ához. Töltsük együtt a mai napot is, a Miley Cyrus újdonsága Let's Get Married, előtte pedig már is indulunk Avicii és Robbie Williams közösével. Ez a The Days, jó reggelt kívánok mindenkinek!

Bruno Mars és az I Just Might szólt itt a 91.2 rádió mostan a folytatásban, is sok-sok zene érkezik kevés beszéddel, ha pedig beszélek hamarosan kalendáriumot lapozok és megosztom benne veletek azt, hogy milyen történések és persze jeles események fűződnek a teljesség igénye nélkül a mai dátumhoz, az október 3-ához. De ki is egészíthetitek a sort, írjatok vagy hívjatok bátran 0670 32 32 355, ez a telefon, SMS és Viber számunk. Egy jó kis melódiát készítettem be a folytatásra, jön Lost Frequencies és James Blunt a melódia.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Itt a rádió, mostan pedig a folytatásban már is megosztom veletek a teljesség igény nélkül azt, hogy milyen történések és jeles események fűződnek a mai dátumhoz, az október 3-ához. Többek között 1975-ben a mai dátumon elhelyezték a paksi atomerőmű alapkövét. 1226-ban, tehát 800 éve Assisiben meghalt a ferences rend alapítója, Assisi Szent Ferenc olasz katolikus szerzetes költő. 1941-ben született Chubby Checker, amerikai rock énekes, megjelent az első mágneses szallaggal működő videómagnó 1952-ben, Los Angelesben mutatták be egyébként, Vision Electronic Recording Apparatus, tehát Vera névre hallgatott, és a BBC tesztelte ráadásul. Megszületett Tommy Lee, amerikai zenész, a Mötley Crüe rock együttes alapító tagja, dobosa 64 éve 1962-ben, 1969-ben szintén zenész, és megszületett Gwen Stefani, amerikai énekesnő, dalszövegíró, divattervező és színész. Az Amerikai Egyesült Államokban 1974-ben megkezdődtek a Watergate ügy tárgyalásai. Megnyitotta kapuit 1991-ben 35 éve a Magyar Filmintézet mozia, az Örök Mozgó Filmmúzeum. 1938-ban 88 éve született Eddie Cochran, amerikai zenész, gitáros, aki csak 21 évet élt, de nagy hatással volt a rock and roll zenére. Megjelent a Stager listán az Animals bemutatkozó albuma, rajta a House of the Rising Sun című dallal 1964-ben, 2000-ben megtagadták John Lennon gyilkosa Mark David Chapman szabadon bocsájtását, akit életfogytiglanra ítéltek, és végül, de nem utolsó sorban, 1949. október 3-án 77 éve született Lindsay Adams Buckingham, amerikai zenész, dalszerző, akit leginkább a Fleetwood Mac énekeseként, gitárosaként ismerünk, de 6 szólóalbumot is kiadott egyébként. Most ez alkalomból a Fleetwood Mac-től érkezik az Everywhere, egy rövid kereskedelmi kitérőt követően.
0: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
3: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el.

0: műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Bár így a reggeli órákban még elég hűvös van, ilyen 10 fok környéki a hőmérséklet, de szépen lassan emelkedik majd a hőmérő higanyszála, és a legmelegebb órákban, ami nagyjából délután 2-3 óra magasságában lesz, elérheti a 24 fokot is, és bátran szervezzük a szabadtéri programokat, hiszen eső abszolút nem lesz, még vándorfelhő sem nagyon az égen, leginkább a napsütésé lesz a főszerep, úgyhogy tényleg alkalmas lesz az időjárás a szabadtéri programok eltöltéséhez. Viszont majd az előttünk álló éjszakán, tehát szombatról vasárnapra, egy jó 20 fokot ismét beesik a hőmérséklet.

0: lett, hiszen 5 fok környékén lesz majd az éjszakai órák minimuma, és ez a tendencia majd a következő hét végéig tart majd, hiszen 9-én, jövő héten pénteken lesz egy hidegfront, ennek hatására már záporok, zivatarok is megjelenhetnek majd vételkörzetünkben, és kiegyenlítődik a nappali órák maximuma az éjszakai órák minimumával nagyjából, a kettő között csak 3-4 fok különbség lesz, de ez a normális egyébként, utána pedig sajnos visszáll ez a mostani tendencia a 10-től, és ki is fog tartani a hónap közepéig jelen állás szerint olyan október 21-ig, 2-ig, de addig még sok víz lefolyik a Kaposon, úgyhogy a legfrissebb időjárás előrejelzéssel kapcsolatban is választhatok bennünket a 91.2 Rádió Mostot, illetve a legjobb zenék miatt is, amik közül pedig most Dua Lipa hozza a New Rules című slágerét, aztán reggel 8 órakor Patrícia tér vissza a legfrissebb hírekkel, infókkal.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Újra pályázhatnak a kaposvári fiatalok a Bursa Ungarika felsőoktatási ösztöndíjra. Az önkormányzat október 5-től írja ki a 2027-es pályázatot, amelyre hátrányos helyzetű felsőoktatásban tanuló hallgatók, illetve olyan végzős középiskolások és már érettségizettek jelentkezhetnek, akik jövőre szeretnének egyetemre vagy főiskolára bekerülni. A támogatás az első csoportnál 2 egymást követő tanulmányi fél évre, a most még középiskolásoknak és felvételire váróknak pedig akár 6 fél évre szólhat. A pályázatokat november 5-éig kell benyújtani. A részletes feltételekről a Városháza Szociális Irodáján, illetve Kaposvár önkormányzatának honlapján lehet tájékozódni. Újra látható Kaposváron a Ripőrónai Múzeum egyik ismert festménye, a Medgyesi Olvas, amely korábban a Sándor palotában volt kiállítva. A Ripőrónai József által 1913-ban festett alkotást tavaly kölcsönözték az akkori köztársasági elnöknek és feleségének, most azonban visszakerült a Kaposvári Múzeumba. A festmény ismét a villában látható, a múzeum közlése szerint még vászonképes hűtőmágnesként is megvásárolható. 2 kaposvári belvárosi lakásba is megpróbált besurranni egy férfi, de mindkét alkalommal tetten érték. A büntetett előéletű férfi ellen most újabb vádat emelt a kaposvári járási ügyészség. A vád szerint a férfi még azelőtt követte el a 2 lopási kísérletet, hogy egy korábbi ügyben elfogták és letartóztatták volna. A lakásokból végül semmit nem tudott elvinni, mert a tulajdonosok észrevették és tetten érték. Az ügyészség most letöltendő szabadságvesztést és közügyektől való eltiltást indítványozott. Leváltottak 2 kommunikációs munkatársat az Országos Rendőrfőkapitányságnál egy belső vizsgálat után. Az ügy előzménye, hogy egy újságírónak véletlenül elküldtek egy sértő hangvételű belső levelezést, amelyben az újságírónőt minősítették. A HVG munkatársa a budapesti utcai zaklatásokról szeretett volna interjút készíteni a rendőrség vezetőjével. Az ORFK most azt közölte, hogy a vizsgálat lezárult, a 2 érintett pedig a továbbiakban nem a kommunikációs területen dolgozik. A rendőrség vezetése szerint minden munkatársuktól kulturált és tiszteletteljes kommunikációt várnak el. Újraindul a Diákváros beruházás, a korábbi terv pályázat alapján, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az állam és a főváros együttműködik a projekt megvalósításában, hogy a beruházás minél hamarabb elindulhasson. A fővárosi közfejlesztések tanácsának ülésén arról is döntöttek, hogy kezdeményezik a fővárosi csatornázási művek visszakerülését köztulajdonba, és a társaság menedzsment jogait ismét teljes egészében a főváros kapná. A Rákos rendezői beruházást pedig közös szervezeti keretek között valósítanák meg.
0: Időjárás jelentés.
3: Szombaton napközben többnyire száraz, nyugodt időre számíthatunk. Viszonylag felhős lesz az ég, ám hosszabb napos időszakok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 24 fok körül alakul, a szél pedig gyenge, mérsékelt marad.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
4: Pár perccel vagyunk reggel 8 óra után, nagyon kellemes és vidám hétvégét és szombat reggelt kívánok nektek. Én 13 óráig leszek a mikrofonnál, de tartsatok ti is velünk. Mindjárt jön Glazard és Tideni közöse az Analog Fotó című újdonság. Előtte pedig 1990-ben repülünk vissza a következő dallal. Jön már is Gloria Estefan és a...

0: baby, do the conga.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Nincsen.

A Clean Bandit Mabel-el és 24 Karat Golden-el hozta a TikTok című dalt itt a Rádió Most FM 91.2-re, és azoknak, akik a hétvég ellenére is dolgoznak, nekik kitartást és jó munkát kívánok, és higgyétek el, hogy a legjobb zenék társaságában a mai napon is gyorsabban, könnyebben és nem utolsó sorban jobb kedvűen telik a munkaidő. Erről gondoskodunk itt az FM 91.2 Rádió Moston, illetve hamarosan majd a névnaposokat és a születésnaposokat, tehát ugye M-Block az ünnepelteket is köszönteni fogom, akiket egyébként ti is köszönthetek rajtunk keresztül egy üzenettel, és minden üzenet mellé jár a meglepetés dal, a soron következő, melyet mi választunk a listánkról. 0670-32-32-355, ez tehát a jól ismert telefonszámunk, SMS és Viber számunk is. A folytatásban pedig a hurok közé csapunk, már is jön a Linkin Park és a The Emptiness Machine.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Ma október 3-án a Helga nevű ismerőseinket köszöntjük fel névnapjuk alkalmából. A név egy germán eredetű név, jelentése egészséges és boldog. A Helga név olyan személyiség kialakulását támogatja, akinek nagyon jó üzleti érzéke van, felelősségtudattal bír és becsüli az élet minden területén a minőséget. Környezete komolynak ismeri, ez a komolyság pedig korán megmutatkozik, már egészen fiatalon más az érdeklődési köre, mint kortársaié. Az otthon és a család nagyon fontos számára, ugyanis ez az a környezet, amiben igazán el tudja engedni magát. Ha pedig elvállal egy feladatot, akkor a legnagyobb igyekezetével és legjobb tudása szerint végzi el. Ezt írt a nagy kalendárium a Helga névről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek az Évaldok, az Iliánok, a Ménások, a Heliodorok, a Kandidok, a Gertrúdok, a Hubertek, a Józsefák, az Ignácok, a Rozáliák, a Terézek, a Teréziák és még a Máriák is. Minden ünnepelhetnek nagyon sok boldogságot kívánok, és neki küldöm egy rövid kereskedelmi kitérőt követően. MK és Krisztál dalát, érkezik itt a Rádió Moston a Dior.
0: Ez volt a kalendárium. Reklám.
2: Őszi szinkavalkád a Hélia kertészetben. Gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
2: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
3: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallott. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Wait, hold up, stop.
1: Éjjel-nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, és 3 éves lett az Irgalmasság háza, ez alkalomból pedig születésnapi ünneplésre várnak mindenkit szeretettel. Október 5-én a következő héten, hétfőn, ekkor egész nap nyitva lesz a ház. Süti, kávé, játékos feladatok gyermekeknek és felnőtteknek, arcfestés és lufi a legkisebbeknek. Aki eddig elsétált csak előtte, most jókot kap arra, hogy benézzen. Nem kell vinni semmit, a programok ingyenesek, csak gyere és légy jelen, szól így a felhívás. Az Irgalmasság háza Kaposváron a Németh István fasor 2 alatt várja az érdeklődőket. Október 5-én, hétfőn, reggel 9 és délután 5:30 között. Itt a Rádió Mostan pedig Ellie Goulding slágerével megyünk tovább a Burn című dallal, 9 órakor pedig érkezik Patrícia a legfrissebb hírekkel, infókkal.

Egy újabb órán vagyunk túl, ezt az órát Tiesto és Tate McRae-dal azárt a Ten 35. A következő órában pedig olyan slágereket hozok majd, mint Olivia Rodrigo és a Drop Dead. Itt lesz majd Taylor Swift vadi új dala és a Patience.

0: És mindjárt érkezik George Michael-lel az élen a Wham! Csapat 1984-es klasszikus az óra nyitásaként a Wake Me Up Before You Go Go. Az elérhetőségünket pedig ne felejtsétek el, ez a 06 70 32 32 355, ami az egyetlen egy hívható telefonszám, és így csörög a hozzárendelt készülék a stúdióban, illetve erre lehet küldeni SMS és Viber üzeneteket is, várom a közlekedési információkat, és az egyéb jellegű üzziket is, lehet ünnepelteket is köszönteni, rokonokat, ismerősöket, barátokat, és minden üzenet mellé jár természetesen a meglepetés dal, a soron következő, melyet mi választunk, de az egészen biztos, hogy a meglepetés erejével fog hatni. A folytatás, mivel 9 óra lett, már is átadom a szót Patriciának, aki hozza a legfrissebb híreket, infókat ide a Rádió Mostra.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Hírek Most.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Október 7-én ismét sétával hívják fel a figyelmet Kaposváron a mellrák elleni küzdelemre. Az Egészséges Kaposvár programja délelőtt 11 órakor indul a Kossuth térről, ahonnan a résztvevők a Kaposi Mór Oktatókórházig sétálnak. Ott szakemberekkel beszélgethetnek a megelőzésről, megtekinthetik a mammográfiás centrumot, és az emlő önvizsgálásának helyes módját is megismerhetik. Vasárnap lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utca egy részét. Október 4-én ugyanis emelődaru érkezik a bíróság épületéhez, mert leemelik a tavaly megsérült Justícia szobrot az épület tetejéről. A kivitelező szerkesztőségünket arról tájékoztatta, a munkálatok ideje alatt a Bajcsiba nem lehet majd behajtani. A Kossuth Lajos utca, Somsics és Bajcsy közötti szakasza viszont erre az időre két irányú lesz. Tehát aki például az Európa Park felé szeretne menni, az a Somsicsból a Kossuthon át bemehet. A kivitelező ideiglenesen táblákat helyez ki már a betlentéri körforgalomnál, illetve az utcák elején. A lezárás vasárnap reggel 5 és este 8 óra között lesz érvényben. Október 9-e és 11-e között rendezik meg a Siófoki Hal Fesztivált, ahol három napon át a balatoni halételek, a gasztronómia, a családi programok és a zene kerülnek középpontba. A főtéren hagyományos és különleges halas fogásokkal is várják a látogatókat, szombaton halpiknik főzőversenyt, vasárnap pedig fish food versenyt is rendeznek. A gyerekeknek játszóházzal, kreatív programokkal és koncertekkel készülnek. Fellép többek között az Alma Együttes, az Apacuka és Kárász Eszter. A színpadon pénteken Berecki Zoltán, zombaton Kovalszki meg a Vega, vasárnap pedig a Parnograszt ad koncertet. A programok és a koncertek ingyenesen látogathatók. Sávosan emelik a kisebb összegű nyugdíjakat januártól, a nyugdíj minimum pedig 120 ezer forintra nő, jelentette be a pénzügyminiszter. Azoknak, akiknek a januári infláció követő emelés után sem éri el a nyugdíjuk a 108 ezer forintot, 120 ezer forintra emelik az ellátást. A 108 és 125 ezer forint közötti nyugdíjak 12 ezer, a 125 és 130 ezer közöttiek 10 ezer, a 130 és 135 ezer közöttiek 8 ezer, a 135 és 140 ezer közöttiek pedig 6 ezer forinttal nőnek. A 140 és 46 ezer forint közötti ellátásokat 146 ezer forintra egészítik ki. Emelkedik az árvaellátás minimuma is, 50-ről 60 ezer forintra, a megváltozott munkaképességűek ellátásai pedig 10%-kal nőnek. Az intézkedések több mint 700 ezer embert érintenek.
1: Időjárás jelentés.
2: Szombaton napközben többnyire száraz, nyugodt időre számíthatunk. Viszonylag felhős lesz az ég, ám hosszabb napos időszakok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 24 fok körül alakul, a szél pedig gyenge, mérsékelt marad.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

meets Broadway. Sok-sok zene és kevés beszéd itt a 91.2 Rádió Moston. Nagyon kellemes és vidám hétvégét, szombat reggelt kívánok nektek. 4:10 környékén járunk, az elérhetőségünk a 0670-32-32-355, ahová várom folyamatosan a közlekedési információkat és az egyéb jellegű üzeneteket is. A menetrend pedig a szokásos itt az FM 91.2-n, hamarosan rövid és hosszú távú időjárás előrejelzéssel térek vissza, illetve mivel szombat van, így a horoszkóp, a 12 csillagjegy jóslata három felvonásban majd az óra második felében érkezik 9:30 és 10 óra között. Ami pedig a folytatást illeti, már is egy hazai dallal megyünk tovább. Diász, Kuracsi és Szakács Gergő hozza a Két oldalú minden élem című slágert.

0: ott az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3-2-1, olimpiai bajnok Magyarország!
2: Fiú Saul is

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Leginkább a napsütés lesz túlsúlyban a mai napon, és bátran lehet szervezni a szabadtéri programokat, hiszen a legmelegebb órákban 24-25 fokot mutathatnak a hőmérők, és csapadéknak nyoma sincs, ráadásul következő hét, hát ha jól látom, péntekig, szombatig bezáróan abszolút nem várható vételkörzetünkben csapadék, majd jövő héten pénteken október 9-én lesz egy gyenge idegfront, ennek következtében pedig megjelenhetnek a záporok, zivatarok is vételkörzetünkben. Holnap is egyébként hasonló lesz az időjárás, mint ma, úgyhogy holnapra is bátran tervezzétek a szabadtéri programokat. A mai napon fronthatás nem lesz, de ugye a hűvös hideg hajnali reggeli órákban továbbra is felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák és a görcsös panaszok. A délelőtti melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok, szédülés előfordulhat. A legmelegebb délutáni órákban pedig csökkenhet a koncentráció képesség, tompaság, fáradékonyság és akár migrén is kialakulhat. Itt a rádió mostan pedig egy rövid ajánlót követően Olivia Rodrigo dala érkezik a Trap Dead, utána pedig a 12 csillagjegy jóslatát hozom három felvonásban, a horoszkóp mai etapjában 4. október 3-án szombaton.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallott. Legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Ez pedig a horoszkóp első köre pár perccel fél tíz után itt a Rádió Moston, benne pedig jönnek a kosok, a bikák, az ikrek és a rákjegyűek jóslatai. Kos. A mai napon kimaradsz a konfliktusokból, viszont azért egy hír vagy esemény arra késztethet, hogy gondold át egy kicsit az életedet és a körülötted lévő világhoz, emberekhez való viszonyodat. A retrográd Vénusz ugyanis téged is megérint és hatására most elmélyültebben gondolkozol. Bika. A mai napon összeáll a csillagzat ahhoz, hogy kihasználja egy régóta várt lehetőséget. Itt az ideje, hogy felhívd, akire sokat gondolsz, vagy elmenj oda, ahová már régóta szeretnél. Nagyon erős fényszögek segítenek abban, hogy úgy alakuljon a napod, ahogyan azt szeretnéd. Ikrek, a hold már átlépett a rák jegyébe, így ma sokkal érzelmesebb napod lehet, és sikerül egy kicsit lelassítani. Szerencsére a veszekedések is elkerülnek, ezért ez a nap egy igazi töltekezős, kikapcsolódó szombatnak ígérkezik. Rák. A mai napon a te jegyedben van a hold, tehát neked kedveznek a körülmények. Ugyanakkor a Mars és a Plutó szembenállása nem egy egyszerű történet, kemény vitának vagy harcnak lehetsz a szemtanúja, ugye tudod, hogy nem kell közbeavatkoznod. Itt a Rádió Moston pedig a Madison Avenue dalával megyünk tovább a Who the Hell Are You-val, utána hozom az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatait is.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Ez pedig a horoszkóp második köre, az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslataival. Oroszlán, feltűnhet egy személy, aki rivalizál veled, vagy éppen te lehetsz alaptanulul féltékeny valakire. Ez a Mars és a Plutó szembenállásának hatása, és semmiképp sem kellene túlzottan magadra venned, vagy komolynak gondolnod. Szűz. A Merkur ma kimarad a feszültségekből, és itt te is, rád is fér már egy könnyed nap, amikor töltődhetsz energiával. Viszont lehet, hogy eljött az idő egy kis átalakításra. Ezt értetett szó szerint a környezetedre, vagy pedig lelki értelemben, hogy magad mögött kellene hajtnod végre valamit. Mérleg. A retrográd Vénusz fontos élményeket jelez, lehet, hogy ennek hatására elkezdenek gyógyulni a sérelmeid, múltbéli helyzetek, amik még ma is eszedbe jutnak. Ma vedd komolyan az ösztöneidet, megérzéseidet. Skorpió. A jegyedben hátál a Vénusz, ami különös, álmodozó hangulatot varázsolhat köréd. Most elképesztő módon felerősödik a kisugárzásod, viszont vigyázz, mert ezzel azonnal felébreszteted valaki féltékenységét. Ezt jelzi ugyanis a Plutó fényszüge. Itt a rádió, mostan pedig megyünk tovább Miles Smith és Niall Horan dalával, Drive Safe-fel, utána pedig a horoszkóp harmadik körében hozom a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatait is.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: sejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Horoszkóp csapó 3, jönnek a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatai ebben a körben. Nyilas, ma valakivel heves vitába bonyolódhatsz, mert egy sokakat érintő kérdésben nem értetek egyet. Mielőtt belemélyednél a vitába, jól gondold meg, ez tulajdonképpen nem csak az ego harc. Valóban ilyen fontos, hogy meggyőz. Bak, ma megismerkedhetsz valakivel, aki egész mást gondol az életről, mint te, de éppen ez benne számodra az érdekes. Lehet, hogy ennek a kapcsolatnak pusztán baráti jellege lesz, de nincs kizárva az sem, hogy ennél valami mélyebb viszony kerekedik belőle. Vízöntő, a Plutó a jegyedben jár, és ez kerül most szembe a Marssal. Nem kell eltűrnöd senki agresszív kirohanásait, ugye tudod? Ma állj ki magadért, meg fogsz lepődni, mert ennek hatására egészen érdekes fordulatot vesznek a dolgok. Halak, úgy érzed, hogy lassítanod kell, és bizony nem is tévedsz. A mai napon végre sikerül is relaxálnod, kikapcsolnod, azt nem is lehet, hogy folyton mások ügye után futsz, ma végre téged kényeztet egy picit a környezeted. A retrográd Vénusz is jelzi, hogy van igényed az átalakulásra, megújulásra. Ezeket jósolták nekünk már a csillagok, én szép napot kívánok nektek. Bon Jovi-ék dala jön az Always a folytatásban, majd Éva Max is beköszön hozzánk az Every Time I Cry-al, utána 10 órakor Patrícia hozza a legfrissebb híreket, infókat, majd indul a 20 csúcson csütörtök kiadásának ismétlése 10 és 11 óra között itt a Rádió Moston.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Állást keres. Szeretne Kaposváron dolgozni? Csatlakozzon a Szigeti Kft-hez. Alkatrészgyártó cég várja jelentkezését operátor és gépkezelő munkakörbe. Jelentkezzen és legyen egy jó csapattagja. Hívja 30 500 66 16-os telefonszámot, vagy küldje el jelentkezését az info@szigetikft.hu e-mail címre.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Érdemes átnézetni a radiátorokat a fűtési szezon kezdetén. A kaposvári önkormányzati vagyonkezelő azt kéri, hogy a fűtés indulásáig teljesen nyitva legyenek a radiátor szelepek, így könnyebb a rendszer légtelenítése. Ha levegős marad a rendszer, a radiátor egyik része hideg maradhat, vagy csobogó hangot adhat. Ha egy lakásban jelentkezik a gond, érdemes először ott keresni a hibát. Ha viszont több lakást vagy az egész lépcsőházat érinti, a közös képviselőnek kell jelezni. Kaposváron a távfűtési időszak indulását most az időjárás alakulásához igazítják. 55 év után nyugdíjba vonul a kaposvári Videoton egyik meghatározó vezetője, Gerber András. A 80 éves szakember 1971-ben kezdett dolgozni a vállalatnál, amikor a mai ipari park helyén még kukoricaföld volt, és az üzem éppen épült. Azóta számos változást élt meg, és több generációval dolgozott együtt. Kedden vezetők és egykori kollégák köszöntötték Kaposváron, az elmúlt 55 év legfontosabb pillanatait pedig több ezer régi fényképből összeállított válogatással idézték fel. Gerber András 2017-ben az év somogyi embere lett, október végén pedig lezárja több mint fél évszázados pályafutását a Videotonnál. Új biztonsági szabályokat vezetett be a Magyar Államkincstár a webkincstár és a mobilkincstár felületén az újonnan rögzített bankszámlák esetében. Az új számlára csak akkor lehet majd kiutalást kérni, ha arról korábban már érkezett átutalás, vagy a számla rögzítése után az ügyfél onnan beutalást indított a kincstári értékpapír számlájára. A beérkező utalás alapján a kincstár ellenőrzi, hogy a bankszámla valóban az ügyfél nevén van-e. Az új számla a rögzítést követő 48 órás várakozási idő után használható kiutalásra. Ismét teljes körű a földgázügyintézés az MVM-nél, miután lezárult a szolgáltató informatikai rendszerének korszerűsítése. Az ügyfelek így újra intézhetik ügyeiket személyesen és telefonon, valamint az online felületeken és a mobil alkalmazásban is. Újra lehet bankkártyával számlát fizetni, egyenleget lekérdezni, mérőállást diktálni és feltölteni az előre fizetős gázórákat. A szerződések megkötése és módosítása is elérhető. Az MVM jelezte, hogy az átállás miatt az első számlák a megszokottnál később érkezhetnek, és a korábban elmaradt csoportos beszedéseket is feldolgozzák. Aki az átállás alatt nem tudott mérőállást diktálni, annak becsült részszámlát küldenek, amit később szükség esetén korrigálnak.
0: Időjárás jelentés.
3: Szombaton napközben többnyire száraz, nyugodt időre számíthatunk. Viszonylag felhős lesz az ég, ám hosszabb napos időszakok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 24 fok körül alakul, a szél pedig gyenge, mérsékelt marad.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: Okay, let's go.
5: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
6: Jó napot kívánok mindnyájuknak, kedves hallgatóink! Esztergomnál a Duna tetőzik, ha jól vonták, találkozása tilos, és most egy dal. Gondolsz-e majd rá? Vígnapot, polgártársak, mi a bánatuk? Ez itt a 20-a csúcson a 20-20-as slágerlista, ismét Willivel és Mikivel. Sziasztok, drága hallgatók!
7: Melyik filmben volt ez a Vígnapot, polgártársak, de várjál?
6: Talán a izébe, a pusztítóba. Vígnapot, polgártárs, mi a bánata?
7: Ezek után lesz nekik.
6: Újra támadunk, fel vagyunk fegyverkezve a legaktuálisabb dalokkal, újdonságokkal, betöltöttük a retro löveget is, és persze megint évszázados találnyokról rántjuk le ma a leplet. Ez itt a 20 a csúcson, drága hallgatók. Vilikén, felkészültél, hogy belevágjunk a közepébe?
7: Mindegy, bárka a csendes óceánon, fogalmas sincs, merre visz az áramlat.
6: Na mindjárt elárulom, merre visz bennünket az áramlat. A mai napon megint csak furdalja a kíváncsiság az oldalamat, és válaszokat akarok kapni. Hallottatok-e már, hogy belevágjak a közepébe? Umberto Romano olasz festőről. Ezek szerint nem. Szerintem kevesen hallottak, igen. Umberto Romano egy olasz festő volt.
7: Akkor ne csak rám néz, jó?
6: Jó.
7: Tessék, körbenéztem.
6: Na, Mr. Pynchon and the Settling of Springfield, azaz Mr. Pynchon és Springfield alapítása című festményét. Láttátok-e már? Ha nem, akkor érdemes rákeresni, én készültem neked, Vilikem, megmutatom. Kérlek szépen, ez itt a festmény. Keressetek rá ti is, drága hallgatók. Umberto Romano, olasz festőművész, Mr. Pynchon and the Settling of Springfield, azaz Mr. Pynchon és Springfield alapítása, ez a festmény címe. A képpel kapcsolatban két különös dolog van. Egyrészt a képen több ember is szerepel. A festmény alapvetően William Pynchont, a mai Springfield egyik alapítóját ábrázolja, aki éppen angol telepesek és őslakosok társaságában szervezkedik nagy rösssel. A festmény az akkori Massachusetts öbölbeli gyarmat területét ábrázolja, és épp az 1630-as évben történik. A város alapítója az angol William Pynchon és a helyi Pokumtuk törzs közötti kereskedelmi kapcsolatfelvételt ábrázolja éppen a festmény. Ám ha jobban megnézzük ezt a képet, látható, hogy az egyik őslakos bentül egy fa dézsában vagy kádban, és tart valamit a kezében, pontosabban néz valamit, ami a kezében van. Vilikém, mit néz?
7: Mobiltelefon.
6: Hát bizony!
7: Ez most komoly?
6: A dolog érdekes, hogy a kép 1937-ben készült.
7: Itt vannak őslakosok, és van, aki kalodában van, van, akinek hátra van kötve keze, tehát az valószínű nem értett egyet valamivel, és rábeszélik, motiválták, hogy jobb lenne.
6: Ők de is a kereskedelem része.
7: Ezt a dézső, ezt szerinted fürdik, vagy melegítik?
6: Hát, vagy szerintem csak egy olyan dézső, hogy azt is árulták, és kipróbált, hogy jó, hogy milyen jó ebbe beleülni. Mert nekik lehet, hogy
7: mert
6: nem volt ilyen.
7: Van egy hátra kötött kezű ember, és azt hittem, hogy mikrofonfélyt tart a kezéhez, de én mobiltelefonnak látom innét.
6: Bizony, bizony. És nagyon sokan. Hogy kerül egy okos telefon, ráadásul egy régebbi iPhone-ra nagyon hajazó telefon egy 1937-es festményre?
7: Később, 200 éve oda festették.
6: Nem, képzeld el, abszolút eredeti a kép.
7: Ez nekem mindig fejtörést okozott. Bizonyára megvan a módszer. Hogy tudják megállapítani, mikor volt ez, 1800?
6: 1937-ben készült a kép.
7: Mi hogy tudják megállapítani, hogy ez valóban eredeti minden porcikája?
6: Nyilvánvalóan, megvizsgálják művészettörténészek, és nagyon sok olyan technológia van már, amivel meg lehet ezt vizsgálni.
7: És ez a Samsung ott volt.
6: Nem, ez egy iPhone, mert az iPhone-ra hasonlít leginkább. Na, de hogy kerül egy okostelefon, ráadásul egy iPhone-ra nagyon hajazó okostelefon egy ilyen régi képre? Na kérem szépen, ehhez a festményhez hasonlóan rengeteg olyan réges-régi műalkotás létezik, amiken oda nem illő tárgyak szerepelnek. Ma ezeket fogjuk feltárni, ezeknek a rejtélyeknek járunk utána, sőt, felidézünk néhány perc múlva egy olyan beszélgetést is, biztos emlékszel, volt egy adásunk, amelyben hasonlóan foglalkoztunk oda nem illő tárgyakkal, mert hogy ugye egy több száz éves kínai sírból előkerült egy svájci karórát...
7: Ezt hallottam én is.
6: Mintázó gyűrű.
7: És még járt pontosan a karóra.
6: Nem járt, ez csak egy gyűrű volt, nem, ami úgy nézett ki, mint egy Swiss made, egy svájci óra, ami hát ugye nyilván egy több száz éves kínai sírból nem kerülhet elő. És ugye erről mi megkérdeztük Varga Máté régész barátunkat, hogy ő mit mond rá, ezt is meg fogjuk nektek majd mutatni, illetve hozzuk az aktuális, oda nem illő tárgyakat. Előtte azonban meghallgatunk egy dalt, jön egy újdonság. Chaka Khan visszatért ugyanis, Sziával közösen megjelentettek egy új dalt, már is mutatjuk.
1: A 17.

0: 20 legjobb dal a két legkuszább manusztól. 20 a csúcson.
1: Újdonságunkat hallottátok, ő volt Chaka Khan.
2: Szia.
1: Na, folytassuk tovább, gyerekek. Találtatok-e a dal alatt magyarázatot arra a jelenségre, hogy egy 1937-es festményen egy őslakos egy okos telefont nézeget állítólag? Hogyha nem, akkor előtte, mielőtt lerántanám a leplet, hogy kerül egy okos telefon arra a festményre, idézzünk fel egy beszélgetést. Biztos emlékeztek rá, egy több száz éves kínai sírból ugyanis egy svájci karórára kísértetiesen hasonlító gyűrű került elő néhány éve.
2: Beletették később is.
1: Igen, lehet ezt is mondani, de hát ezt régészek találták meg, fénykép is készült róla, akkor az AI még nem dübörgött úgy, mint most, sőt, szerintem nem is volt még, úgyhogy hát sokan nagyon gyanúsnak tartották ezt. Gondoltam, akkor kérdezzünk meg egy igazi régészt, ugye akkor elhívtam Varga Máté régész barátunkat, és vele beszélgettünk erről, figyeljetek csak!
3: Essünk most túl azokon a kérdéseken, amivel valószínűleg borzolni fogom az idegeidet, de muszáj megkérdezni őket. Akkor jó. Hát figyelj csak, néhány olyan különleges fotókat lát csak az ember a neten keringeni, amik azért hogy elgondolkodtatják az embert, amikor is állítólagosan régészek valami nagyon nem odaillő tárgyat találnak egy-egy régi sírban, tehát hogy a korok valahogy így nem passzolnak össze. És biztos vagyok benne, hogy te is láttad azt a fotót, amikor is egy több száz éves kínai sírból előkerült egy kis gyűrű, ami egy svájci órát mintázott, és hát, hogy meg voltak döbbenve rajta, állítólag még egyszer mondom, hogy ez hogy kerülhetett oda. Az ilyen világot bejáró fotók mind csak a hozzám hasonló hinni akaró marhák megtévesztésére jöttek létre, tehát bullshit az összes, vagy esetleg a munkátok során ti is találtatok már olyan dolgot, amire azt mondtátok, hogy hoppá, álljunk csak meg, hogy ez itt mit keres ez itt?
4: Na most miközben kérdeztél, halkon mosolyogtam. Ezt a gyűrűt ezt láttam, mert úgy felhívták rá a figyelmet, de valahogy lehet, hogy ezeket kopásból át is úrom. És
3: gondolom.
4: Valószínűleg nagyjából ki tudom szűrni, hogy mi a valós, meg mi az ilyen kacsa. Erről a gyűrről én így a fotók alapján nem mindegyik fotó olyan jó minőségű, de én azon egy bronz gyűrűt látok, aminek a gyűrűnek a vár része az ilyen rovátkolt, mint igen, egy órának. A gyűrű fején, mint az óra számlapja, igen, ott van két vonal, de hogy például a számokat nem is nagyon látom, és ez a vonal, az a vonások, az lehet, hogy csak véletlenül karcolott be, vagy valaki csak játszott vele és belekarcolta. Aha. Nagyon hasonló kinézeti gyűrűt én tudnék mutatni neked szerintem, mint a Kaposvári Múzeum gyűjteményéből is.
3: Az kemény.
4: Úgyhogy én ezt
3: abba
4: nem tartom.
3: Is bele van vésve egy Swiss Made, mert állítólag ebbe bele volt?
4: De olyan fotót én nem láttam, amiben ez bele volt.
3: Az igaz, olyat én se.
4: Úgyhogy én ezt inkább a kacsák közé sorolom. Ugye persze, ilyen rengeteg van, nem csak a régészet tárgyköréből, hanem mindenhonnan. Vannak azért régészetben is meglepő tárgyak, de ezek általában nem feltétlenül ilyenek, hogy nem odaillik, hanem mondjuk olyanok, hogy nem tudjuk, hogy mi az, és nagyon sokat kell gondolkozni rajta, mert mondjuk valami egyedi tárgyról van szó, vagy van olyan, hogy mondjuk az ember csak hónapokkal később jön rá, hogy mi az, mert hiába mutatja kollégáknak, meg olvasgat könyveket, és nem találja meg hozzá a párhuzamot. Vagy ugye olyanok is lehetnek, hogy valóban nagyon messziről került ide egy tárgy. Ilyenek azért vannak.
1: Na hát, meggyőző volt?
2: Nem.
1: Hát nyilván azért az ember ilyenkor egy szakértőnek hisz inkább. Tehát, hogy Máté azt mondta, hogy nyilván, ha nem veheti a kezébe ezt a gyűrűt, úgy nehéz bármit mondani róla, de hogy ő szinte kizártnak tartja, mert hogy már az elmúlt, nem tudom, hosszú évtizedeket régészettel töltötte, ők soha nem találnak olyan tárgyat, ami korban ne odaillő lenne.
2: Én neki adok igazat, mert én is hamisnak gondolom ezt a dolgot. Az, hogy egy festménynél meg tudják állapítani, hogy a mobiltelefon valóban ott volt abban az időben, amikor a festmény korabeli készült, de ezt bárki beteheti később.
1: Na akkor figyelj, Villikém, és figyeljetek ti is, drága hallgatók, mert még nincs vége, ha már festményeket emlegetted. 1850 és 1860 között készült el egy osztrák realista és Biedermeier festőművész bizonyos Ferdinand Georg Waldmüller Müller egyik műve, a Die Erdwartete, magyarul a Nőre várva című festménye. A képen, ahogy te is látod, egy gyönyörű napsütötte táj látható, ahol egy fiatal nő sétál egy köves ösvényen, miközben a bokrok között egy virágot tartó fiatalember várja őt, ugye innen ered a kép címe. Na de mit tart a lány a kezében? Mit néz, mit nyomkod, Vili?
2: Hát mobiltelefon, már kezd gyanúsává.
1: Ugye? Ez is egy mobil. Gyanús! Na, erről is relántjuk majd a leplet, erről a festményről is, hogy hogy a fenébe kerül egy 1850-es festményre egy mobiltelefon. Keressetek rá. Bátran, kíváncsi vagyok, hogy van-e tippetek erre. Anélkül, hogy utána néznétek, hogy most akkor pontosan ez mit jelent, mert mit jelent? Többen mondanak többfélét. Na nem sokára, elárulom, Vili.
2: Itt nem volt térerő.
1: Itt nem volt tényleg nagyon, vagy valami érdekes volt az Instán, szegény csávó várja a csajt a randira, az meg annyi bele, nyomkodja az Instát. De keressetek rá erre a képre tényleg. A nőre várva, Die Erdwartete, ugye ez egy osztrák festő művésznek, bizonyos Ferdinand Georg Waldmüllernek az egyik műve. Na, mindjárt erről is hozzuk a részleteket.
2: És ekkor sem voltak mobiltelefonok.
1: És hát hol volt az 1800-as
2: évek? És eddig sajt volt a festményen, és megállapították, hogy még működik.
1: Ráadásul, ha megnézed a csaj, tényleg úgy fogja két kézzel a telefont, és néz rá, és két hüvelykújja nyomkodja. Hát vagy csetel. SMS, hol van már SMS, Villike?
2: Ja.
1: Ne legyél boomer. Na gyerekek, nem sokára hozzuk, hogy mit kereshet egy okos telefon egy festményen. Előtte azonban egy újabb újdonságot hallgatunk meg, Rosé New Trick című dalát.
2: Nem Sauvignon?
1: Nem Sauvignon, Lanő Rosé. Rosé egy fiatal hölgy, aki...
2: Nagyon tetszik, biztos megkóstolnám.
1: Úristen.
2: Jó,
1: aki
2: a
1: visszanyúlt...
2: Rosét, ne gondolj rosszra.
1: Nem gondolok rosszra. Igen, te Rosét kóstolnád meg, én annak idején Avril Lavigne-t kóstoltam volna meg nagyon, mert hogy erről a dalról egyébként eszembe jutott. Biztos emlékeztek, ő egy ilyen fiatal, lázadó, kicsit ilyen punk rock zenét játszó fiatal szöszi csaj volt. Na, ez a New Trick című dal most visszanyúl egy picit ahhoz az időhöz, mert hogy olyan hangulatú egy kicsikét, jó? Úgyhogy tiéd, Rosé, enyém, Avril Lavigne. Az újdonság pedig a tiétek, drága hallgatók, már is játsszuk.
5: A 14.

0: Hát ő volt Rosé és a New Trick című újdonság.
1: Megmondom őszintén, kóstolás és hozta a jegyeit.
0: Igen, hozta a jegyeit. Jaj, nem tolakodó a hordóíz, Willi?
2: Bár tolakodna, nem a hordóíz Rosé befele.
0: Az jó. Tisztán innád inkább? Nem szólnával fel.
1: Kortolgadva, hosszan elnyújtva az élvezeti perceket.
0: Hát voltunk néhányan így, igen. Én Avril Lavigne-nyal lettem volna. Hasonlóképpen egy közös barátunk pedig Natalia Imbrugliát szerette volna ide költöztetni, és venni vele egy kis takaros lakást a Tesco-val szemben. Szamara.
2: Szegény csaj. Csoda, hogy nem akart tenni Európában, se nem ide.
0: Na, gyerekek, folytassuk tovább. Mutatok egy másik művet neked, és benneteket pedig arra sarkallak, drága hallgatóink, hogy keressetek rá, hogyha tudtok. Figyelj, Vilike, ez már egy kicsit szobrászat. Na nézd oda, nagyjából idő előtt 100-ban készült egy síremlékre egy dombormű.
1: Fel kell rakjam a szemüvegem, messzebbről jobban látom, közelről is megnéztem már, még bemenetek is vannak, ez laptop.
0: A jelenet, melyen egy női alak, illetve egy fiatal vagy egy gyermek látható, igencsak érdekes. A gyermek éppen oda tart a nőnek valamit, ami úgy néz ki, mint ahogy mondtad...
1: Egy laptop.
0: Bizony, egy laptop vagy egy notebook. Na hát, ugye az köztudott volt a görögökről, hogy roppant sok találmánnyal ajándékozták meg az emberiséget, na de ennyire, hogy már azt gondolod, hogy már...
1: Eddig hol voltak ezek a képek?
0: Eddig is megvoltak, csak...
1: Hamisították.
0: Azt mondod? Nem. Nem, valóban létezik ez a dombormű, és valóban idő előtt 100-ban készült.
1: Kőtábla. Hasonlít a laptopra, de kőtábla, nem?
0: Hát de egy kőtáblát hogy lehetne kinyitni? Tehát egy kőtáblát nem tudsz ketté nyitni. Pontosan úgy néz ki tényleg, mint egy notebook.
1: Van egy főső, meg egy alsó része.
0: Pont, mint egy kinyitott notebook. Egy kőtáblát, ez hogy csinálod még így? Akkor az csak simán egy darab kőlapot odaadnának neked.
1: Nem lehet, hogy a mi agyunk bele van már egy kicsikét automatizálva a mobiltelefonok, a laptopok látványába, és oda képzeljük mi? Hát az, aminek látszik?
0: Na majd ma kiderítjük, Vili, hogy minden az-e, aminek látszik. Na figyelj, mutatok eddig még valamit neked.
1: Ilyen hármat elhiszem.
0: Na, mutatok még egy képet neked akkor.
1: Akkor az UFO-k jeleztek nekünk, tehát van egy felsőbbrendű civilizáció, aki lefestette, nem is tudta, de szegény lány abba a korba, hogy mi a jó Isten szó a kezébe, ők így üzentek nekünk.
0: Látod, de annyira imádom, hogy ugye nem volt felkészítve Vilika, hogy ma mivel foglalkozunk, ilyenkor soha nem árulom el neki a műsor témáját, hogy tényleg őszinteséggel tudjon hozzáállni, említetted az UFO-kat. Na hát akkor hoztam neked még egy képet, így végezetül. Jártál-e már a grúziai Stevicskoveli katedrálisban?
1: Itt mit nézzek, a keresztet, vagy mit?
0: A fönt az eget. Található itt ugyanis egy roppant érdekes freskó. Ez a falfestmény éppen Jézus keresztre feszítését ábrázolja, ám nem a kép színei, Jézus arcának fájdalmas ábrázolása, vagy éppen a lába előtt síró ember és a katona megjelenítése az érdekes, hanem hogy az égen ott repül két darab...
1: Egyet látok, így jobbra föl egy UFO.
0: Igen.
1: A másikat nem vettem észre.
0: Itt egy másik, a piros.
1: Ja, az piros? Az még itt élnek. És ráadásul két különböző színbe.
0: Mit keresnek repülő csészealjak egy roppant régi templomi freskón? És ez is eredeti. Tehát, hogy ezek nem
1: akkor
0: manipulált képek.
1: Akkor viszont ennyiben UFO-nak, mert hagyták ezt a keresztefeszítést.
0: A művészet történészek állítólag nem tudják, ki volt az alkotó, de a freskó eredetéhez és korához semmi kétség sem férhet. De vajon mik lehetnek azok a repülő csészealjak? Vili!
1: Az a felhő és a napnak a különös...
0: Ne szórakozz már, ez két, konkrétan két UFO még ilyen. Ha nem láttátok ezt a képet, akkor úgy képzeljétek akkor el, hogy egy, mint egy ilyen gombának a feje, tehát mint egy ilyen csészealj, és abból három ilyen nyaláb jön ki, magyarul, mintha a hajtómű... nyomná, és három...
1: A kor festője így tud ábrázolni a repülő csésze aljat. Jó, legyen UFO, de mit kerestek ott?
0: Na hát ez a kérdés. Mit keres ott egy vagy grúziai ott? Katedrális freskójában? És nem nyúltak hozzá később sem ehhez a freskóhoz. Ez azóta úgy van ott, amióta.
1: Ezek, amikor ezt oda festették, tegyük föl valóban látni, nem is tudták, hogy mit festenek oda.
0: Az lehet, nyilván. Nyilván. És mit keresnek az okostelefonok, meg a laptop a szobrászatban, a festészetben? Na Vili, erre fogjuk a választ megkeresni ma hadban.
1: És én mit keresek itt?
0: Te mit keresel itt? Ez a másik nagy kérdés. Na gyerekek, nem sokára kiderítjük az igazságot, mit keresnek az UFO-k, a telefonok, a laptopok a régi művekben, és hogy mit keres Vili itt a stúdióban. Előtte azonban lezárjuk ezt a blokkot Alex Warren dalával, mégpedig az Emerald Eyes című felvétellel. Nem sokára jövünk vissza, és megpróbálunk választ adni a felmerülő kérdésekre.
3: A hetedik.

0: 20 a csúcson. A rádió most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kedvenc zenéiddel. A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Valaki kiesik, valaki lecsúszik, valaki a csúcsra tör. Mi pedig közben jól szórakozunk.
0: Jól szórakozunk. Húsz a csúcson, egy slágerlista, ami téged is a csúcsra juttat.
3: Visszatértünk valóban, és folytatjuk tovább a 20-20 slágerlistát. Na hát fogadjunk, hogy tűkön ültök és vergődtök a kérdések között.
4: Én már tudom.
3: Na.
4: Többször végfutattam.
3: Igen? Igen.
4: Jó, most nem ütöttem be az IA-nak, hogy létezhet-e ilyen, hogy régi festményeken...
3: Modern eszköz.
4: Aha. Modern eszköz, tehát akár UFO, de szerintem lehet, hogy maga megvolt az a jelenség, oda festették, üzentek nekünk, üzentek az utókornak.
5: You are not alone. Nem vagytok egyedül.
4: Visszajövök.
3: Nagyon ijesztő. Nagyon ijesztő. Hát ha így van ez, akkor nagyon ijesztő. Na nem sokára kiderítjük az igazságot, előtt azonban meghallgatjuk az 5. helyezettet, ami...
4: Retro.
3: A retro, így van. 81 éves lett, már 81 éves lett az angol Brian Ferry.
4: Azt hittem Brian Adams, mert az fiatalabb.
3: Nem, az ő fiatalabb, igen. Brian Ferry énekes, zeneszerző, aki a Roxy Music nevű zenekar frontembereként vált igazán ismerté, és szóló karriert is indított. 2023-ban egyébként a Rolling Stone magazin a minden idők 200 legjobb énekese listán a 150-nek választotta Brian Ferryt. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a More Than This, a Don't Stop the Dance, a Jealous Guy, vagy az a feldolgozás, amit Ferry tett a 80-as évek elején ismerté. Bizony a Let's Stick Together még Wilbert Harrison dala volt, de Ferry előadásában lett közkedvelt ebben az időszakban, tehát a 80-as években rengeteg filmben helyet kapott, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezzel a dallal köszöntjük fel a jó öreg, már 81 éves Brian Ferryt, oké?
4: Jó, jó, jó.
3: Ez jön most, ez az eheti retro helyezettünk.
0: Húz a csúcson!
2: Gyönyör a kövön!
6: Oh, that's nice.

0: Ez itt a csúcson. A húsz a csúcson.
1: Na, egy amerikai iskolás bárra képzeltem magam. Brian Ferry!
2: Hát a 80-as években más videoklipek voltak, érdemes megnézni egyébként ezt a Ferrynek a Ricky klipjét.
1: Na, Let's Stick Together, ez volt a dal címe. Nagyon-nagyon jó kis...
2: És így mondjuk, hogy Ferry? Brian Ferry?
1: Brian Ferry, igen.
2: A mi Ferry?
1: Milyen Ferry?
2: Hát Brian Ferry.
1: Ja, Brian Ferry. Igen. De gyerekek, eljött az igazság pillanata. Lerántjuk a lepleket, mert tudom, hogy mindannyiszor... Kiderül a turpisság. Most.
2: Akkor tudtam.
1: Nem, bocsánat, pontosabban egyébként nem.
2: Az igazság?
1: Mert nem, az igazság derül ki, nem a turpisság, mert turpisság nincs. Na, nézzük az első képet.
2: A ugye mobiltelefon, ez a, igen.
1: Így van, a festő.
2: A benszülött tart egy mobiltelefont a Dézsába.
1: Így van. Mr. Pynchon and the Settling of Springfield, azaz Mr. Pynchon és Springfield alapítása című kép, ugye egy olasz festő műve, egy őslakos, ahogy mondtad, a Dézsában ő egy iPhone nézeget, csak hogy a kép ugye 1937-ben készült. Nos, a művészet történészek és a történészek összedugták a fejüket és megfejtették a rejtét. Képzeljétek el, hogy a szakértők egyetértettek abban, hogy a festőnek nagyon alapos információi voltak egyébként az eseményről, amit a kép ábrázol, mert hogy maga a kép témája még az 1630-as évben történt.
2: Mit keresett egy mobiltelefon?
1: Így van. Az igazság az, hogy semmit.
2: Tehát nincs ott.
1: A festményen ott van az ember kezében az a tárgy, csak hogy az nem egy telefon.
2: Akkor másik, a mi agyunk szüleménye.
1: Daniel Crown történész mosolyogva közölte a telefonos teóriára,

0: Zseniálisan ráéreztél egyébként. Egy glasgowi művészet történettel foglalkozó blogger is elmondta, hogy szerint egy ilyen kép nagyon jól bizonyítja, hogy mennyire fontos a művek értelmezésében a kontextus, és erre utaltál te is, mert hogy ami a legjobban megdöbbentő, hogy a technológia változása mennyire megváltoztatja a festény értelmezését, és bizonyos szempontból a teljes kontextust, amit te mondtál. Tehát magyarul a mai kor embere gondolja azt az eszközt telefonnak, miközben az valójában egy tükör volt, ami abban a korban az őslakosoknak ugyanolyan csoda volt, mint az okostelefon, mert hogy jé, ott egy tárgy, amiben látja saját magát.
1: Na most kíváncsi vagyok, hogy a sétáló néni mit tart a kezében.
0: Na aki jöjjön a következő.
1: SMS-t írt a pályának, hogy szeretlek Béla. Osztrák festmény?
0: Akkor Jürgennek.
1: Szeretlek Jürgen.
0: Ich liebe dich
1: Jürgen. Éppen ezt írta. Na most akkor kíváncsi ezt.
0: Na igen, az a kép még durvább, mert hogyha jobban belegondolsz és ha megnézitek, azon a képen tényleg az látszik, amit manapság is látunk az utcán, hogy a fiatalok sétálnak, fejük lehajtva, és két kezükben fogják a telefont, és a két hüvelykujjukkal nyomkodják.
1: Igen, és igazából... átmennek az ebrán, és se Isten, se Mária.
0: Már csak utána Máriával való találkozás, igen. Na, szóval, hogy ez a kép tényleg olyan, na.
1: Egyiket sem szeretném hozzásegíteni ebbe. Szóval, sétáló nő, osztrák festmény.
0: Így van, 1850 és 60 között készült a művész Ferdinand Georg Waldmüller.
1: Ugye... Most nem mondd meg, hogy mi ez. Ez sem mobiltelefon, ezt leszögezhetjük, igaz?
0: Na de akkor mi lehet?
1: Na.
0: The Ertvár téte ez a kép címe, magyarul a nőre várva. Majd most én itt értelmezem. Dr. Molnár, a művészet történész.
1: Az igazság, hogy ezt a hónapot megkapom. Ennek már vége van, várja, október végig lehet.
0: Lehet. Vegyél ki fizetett, Szabit. Ennek
1: tudnám piszkálni.
0: Na, vajon mi lehet?
1: Hát most ez megint csak az én agyam szüleménye, az előzőből kiindulva szerintem ez is tükör.
0: Nem tükör. Gerald Weinpolter szakértő magyarázata szerint a lány nem egy iPhone természetesen, hanem egy imakönyvet szorongat a kezében. Akkoriban ez nagy divat volt, mert hogy imakönyvvel mentek a templomba a fiatalok, és az imakönyvet tartották úgy a kezükben, tisztelettel adózva Istennek, hogy két kézzel fogták. Nem csak lóbálták maguk mellett, hanem így a mellkasuk előtt két kézzel fogták, hüvelyk ujjal megtámasztva, kísértetiesen olyan, mintha egy telefon nyomkodna.
1: Beleláttuk ezt is.
0: Amit mondott ez a blogger, hogy a legjobban az a megdöbbentő, hogy a technológia változása mennyire megváltoztatta a festmény értelmezését és ilyen szempontból a kontextusát, mert hogy ezelőtt mondjuk 30 évvel vagy 40 évvel nem láttad volna telefonnak azt, mert akkor nem voltak még mobiltelefonok,
1: akkor
0: ha jól tudom. 2007-ben jelent meg az első iPhone. Nagyon durva. Na gyerekek, nem sokára a laptopról is lerántjuk a leplet. Vajon az egyébként
1: azt
0: a görögöknél?
1: Az kőtábla lesz. Az kőtábla. Miki, kőtábla.
0: Igen? Azt mondod, de hát nem egy kőtáblát más. Nem lehet meghajlítani, Vili.
1: Nincs meghajlítva,
0: elárulom neked. Na, akkor elárulom.
1: Egymásra van rakva, mint az lenne a képen, hogy oda rakták ki,
0: nem kőtábla. Nem kőtábla, Vili. Meg fogsz döbbenni, nem kőtábla.
1: De nem is laptop.
0: A régi görögök nagyon sok dologra képesek voltak. Írtak olyan rá. Technológiai előnyük volt, hogy elképesztő.
1: Akkor másnak hívták, de kőből van.
0: Nem is kőből. Na Vili, most mit fogsz mondani? Illetve vissza van még ugye egy alkotás, a Jézus keresztre feszítése, ahol is két UFO van az égen.
1: Na. Az sem UFO, de akkor mi?
0: Hát honnan tudod, hogy nem UFO?
1: Hogy meg is mondod, hogy nem UFO, akkor sem tudom megmagyarázni, hogy mi az a medúzához hasonló jelenség.
0: Na
1: de előbb jön a kőtábla.
0: Nem, előbb jön egy dal, aztán majd elárulom a kőtáblát is, hogy egy kicsit még ficeregessem a bajszodat. Neo dalával folytatjuk Dance Right Now, listánk harmadik helyéről, a dobogóról szól. Ez jön most.
2: A harmadik.

0: Ez a Csúcson. Több mint slágerlista.
1: Ő volt Nio, ez pedig a Kusza 20-as slágerlista, Willivel és Mikivel folytatjuk tovább, drága hallgatók, na, hogyha még mindig tűkön ültök. Folytassuk tovább a valósággal, gyerekek. A görög sír domborműmelyen egy fiatal lány nyújt át egy notebookot a nőnek, ugye, mert hogy egyértelműen úgy néz ki.
2: De nem az.
1: Te azt mondod, hogy kőtábla.
2: Hát igen, vagy nem tudom, minek használták annak idején.
1: Nézzük még egyszer, ott az oldalán két lyuk. Hát tényleg úgy néz ki, mintha oda kéne bedugni a hálózati töltőt.
2: Kicsit nagynak tűnik ez a lyuk, inkább egy valami kifolyékot csatorna levezetve, nem tudom. De ez kőtábla.
1: Az igazságot Jeffrey Speer, a J. Paul Getty Múzeum kurátora árulta el. Ez a dombormű valójában egy trónon ülő nőt és annak szolgálóját ábrázolja, viszont a szolgáló nem egy laptopot, szék, de nem is egy kőtáblát,
2: szék,
1: hanem egy ékszeres dobozt tart. Bizony, a kezében. Az egy ékszeres doboz, ami esetleg lehet, hogy tükörrel is fel volt szerelve.
2: Mik azok a lyukak az oldalán?
1: Arra nem tér ki a szakértő, vagy én legalábbis...
2: Hívj föl.
1: Azt az arcot láttam. Hívj föl. Willinek ez nem kielégítő.
2: Nem illet az élet.
1: Na, de látod, még mindig vannak. Ezt mondja a szakértő. Aztán, hogy valójában az micsoda, ő azt mondja, hogy szerint ez egy ékszeres doboz tükörre, mert hogy ebben a korban ez megszokott dolog volt. Na, és akkor végezetül.
2: Jön az UFO.
1: A katedrális freskója. Bevallom nektek őszintén, erre a műre adott szakértői válasz számomra ez volt a legkevésbé meggyőző.
2: Akkor ez UFO.
1: A művészet történészek szerint az ismeretlen művész inkább angyalokat igyekezett ilyen félreérthető módon ábrázolni, mert hogy akkoriban előfordult az, hogy angyalokat ábrázoltak ilyen formán.
2: Akinek medúza volt a feje, igen.
1: Csak hogy. Itt jöhet a kérdés.
2: Azoknak szárnya volt.
1: Hát, hogy lehet, hogy ők angyalnak nézték a repülő tárgyakat? Mert hogy ugye akkoriban még senki nem tudott repülni, hát az emberiség egyértelműen nem csak a madarak.
2: Én szerintem lebuktak az UFO-k.
1: Na, mert hogy ezt mondja a művészet történész, hogy az UFO-k azok nem UFO-k, hanem angyalok, félreérthetően ábrázol a művész, mert hogy több művész is ábrázolt angyalokat nem emberi formában, nem szárnyakkal, hanem ilyen különleges tárgyként. Csak hogy mi van akkor, ha az a különleges tárgy, ami angyalábrázolás volt, az úgy egy félreértés, hogy a kor embere akkoriban angyalnak hitte ezeket a repülőtárgyakat, csak hogy ők rohadtul nem angyalok voltak, hanem ufókok. Willy!
2: És megunták már a nézelődést, és elmentek haza ott a háttérben.
1: Mondjuk azt mondják a szakértők, hogy nem szabad elfelejteni megint csak a kontextust, amíg nem kerültek elő a repülő csészealjakról szóló hírek, illetve nem lépett az ember a repülés útjára, addig az emberek nem nézték UFO-nak a képen szereplő angyalokat, mert addig a fogalom nem létezett, ám mi most, hogy láttunk már olyan képeket, hogy a repülő csészealjak tényleg ilyen formájúak, mi rögtön a repülő csészealjra asszociálunk, ha meglátunk egy ilyen formát.
2: Nem, ez nem is angyal. Hát akkor vagy félrevezettek engem angyal szempontból, de most a egyházban megszokott angyalok, azok inkább nagy fejű szárnyak, a Gábriel arkangyal.
1: Így van, tehát angyal. Emberként ábrázolták az angyalokat, igen, is, Istent is, mindenkit, igen, tehát emberi formában. De hát
2: vagy nagy sebességgel húztak el a felhőt.
1: Hát csak aztán megint ugye az van, hogy most mit tartunk felsőbbrendű lényeknek, főleg régebben.
2: Mert ha szellem lenne, mint a Jasper, hogy éppen megy el.
1: Az Kasper.
2: Mint a szellem.
1: A Jasper az a Jovi Jasper. Mindenképp képbe vagy, imádlak.
2: Kasper? Na, akkor jó. Kasper lenne, akkor oké.
1: Akkor oké. Na, ami egyébként, ez mondjuk tényleg kérdéses, ez engem se győzött meg a szakiknak a mondani valója. Viszont a mobiltelefonokkal kapcsolatban az tényleg igaz. És milyen érdekes, hogy az ember ebbe bele se gondol, hogy felhívják a szakértők a figyelmet, hogy ha okostelefont feltételezünk egy réges-régi képen, akkor ne felejtsük el, hogy az okostelefon léte csak akkor releváns, hogyha használható. Ellenben egyik képen sem ábrázolnak a művészek hatalmas adótornyokat, azok nélkül pedig a mobiltelefonok nem működnek. Azt is mondják, hogy ha az adótornyok lettek volna akkoriban, akkor a leglátványosabb totemek lettek volna az emberiség szemében, azokat aztán biztos megfestette volna az összes művész, mert ott van egy bazi nagy torony nagy jeltovábbítókkal.
2: Vagy wifi-t használ.
1: Igen, tehát kis wifi rútereket, adótornyokat, ezt aztán azt. Vagy lehet, hogy hálózatos netük volt a föld alatt.
2: Igen.
1: Megint csak kiderült az, hogy nem minden az, aminek látszik.
2: Tudtam én ezt.
1: Kamu az egész világ. Hányszor mondtuk már el nektek? Marshmallow dalával búcsúzunk, néhány hete feljebb ugrott a Hello című dal az első helyre, még mindig tartja magát, úgyhogy ezzel búcsúzunk, vigyázzatok magatokra, találkozzunk legközelebb.
2: Cső, vázis,
0: hátizsák. Az első.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as sláger listája.
1: Rádió!
0: Kedvenc zenéiddel! Music, music! A pillanat a tiéd!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
3: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Elkészült az állatorvosi ügyelet beosztása Kaposváron az év utolsó hónapjaira. Az ügyeletet továbbra is az Ebrehab és a Rovet kisállatrendelők felváltva látják el. Az Ebrehabot október 10 és 16, november 7 és 13, valamint december 19 és 23 között lehet fordulni sürgős esetben. A többi időszakban pedig a Rovet biztosítja az ügyeletet. Az állattartóknak érdemes elmenteniük a beosztást, és szükség esetén indulás előtt tájékozódniuk az aktuális rendelési lehetőségekről, hogy minél gyorsabban segítséget kaphassanak. További részletek a kaposvármost.hu oldalon. 60 nap elzárásra ítéltek két férfit Siófokon, akik elektromos rollereket loptak a Balatonparton. A két 30-as éveiben járó férfi augusztusban három házból összesen csak nem 350.000 forint értékben vitt el rollereket. Az egyik lopást egy kamera is rögzítette. A siófoki rendőrök gyorsan megtalálták a két férfit, és mindössze 8 órával a lopások után elfogták őket. A rollereket is megtalálták náluk, majd visszaadták a tulajdonosoknak. Az elkövetők gyorsan bíróság elé kerültek, és mindkettőjüket 60 nap elzárásra ítélték. A Duna újabb apadása ellenére jelenleg nem fenyegeti leállás a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a folyó vízszintje a következő napokban az augusztusnál tapasztaltnál is alacsonyabb lehet, de a Pakson megépített fenékküszöb miatt az erőmű működése nincs veszélyben. A szerkezetet éppen azért építették meg, hogy alacsony vízállásnál is biztosítani lehessen a hűtéshez szükséges vizet. A Duna vízszintje közben történelmi mélypont közelében van. Budapesten a hétvégére akár mínusz 8 cm-es vízállást is várnak. A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatását ösztönzi a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca felméri most a minisztériumoknál, milyen munkakörökben tudnának ilyen munkavállalókat fogadni. A megfelelő emberek megtalálásában és a beilleszkedésben szakmai segítséget, szükség esetén pedig mentort is biztosítanának. A minisztériumok október 12-ig jelezhetik, hol lenne lehetőség új munkatársak foglalkoztatására. A kezdeményezés szerint már kisebb munkahelyi változtatásokkal is sok ember számára teremthető megfelelő munkakörnyezet. Bejelentés nélkül dolgozott egy egyetemi rendezvényen 16 biztonsági őr, ezért a rendezvény biztosítását végző cégre több mint 10 millió forintos mulasztási bírság vár. A NAV szerint a dolgozókat még a munkavégzés megkezdése előtt be kell jelenteni, ezt utólag például az ellenőrzés megkezdése után már nem lehet szabályosan pótolni. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy a szabályos foglalkoztatás nem csak adminisztrációs kérdés, a bejelentés a munkavállalók jogait és társadalombiztosítási biztonságát is védi.
0: Időjárás jelentés.
4: Szombaton napközben többnyire száraz, nyugodt időre számíthatunk. Viszonylag felhős lesz az ég, ám hosszabb napos időszakok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 24 fok körül alakul, a szél pedig gyenge, mérsékelt marad.
0: Időjárás jelentést hallott
5: a Rádió Most stúdiójában.
0: Horváth Szabi.
6: 11 óra után vagyunk, pár perccel felsorakoztak a jó zenék, további szép napot és kellemes hétvégét kívánok nektek. Hozom Isabella Rossa újdonságát, a Don't Make Them Like Me-t, előtte pedig Jazz Glindalával indulunk, és már is szól a Hold My Hand.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

volt Lost Frequencies dala, The Feeling, itt a 91.2 Rádió Moston, és 3 éves lett az Irgalmasság háza, így a születésnap ünneplésre várnak mindenkit szeretettel. Október 5-én hétfőn egész nap nyitva lesz ez alkalomból a ház. Süti, kávé, játékos feladatok gyermekeknek és felnőtteknek, arcfestés és lufi a legkisebbeknek. Aki eddig csak elsétált előtte, most jó okot kap rá, hogy benézzen. Nem kell hozni semmit, a programok ingyenesek, csak gyere, légy, jelen, szól a felhívás. A helyszín tehát az Irgalmasság háza itt Kaposváron, a Németh István fasor 2-ben, október 5-én hétfőn reggel 9 és délután 4:30 között. Ami pedig a zenéket illeti, itt a Rádió Mostan Daniel Potter dalával megyünk tovább, már is jön a Bad Day.

0: Éjjel-nappal a legjobb zenékkel ez a rádió. Most FM 91.2, 2,5 perccel vagyunk, 11:30 előtt, én Horváth Szabi vagyok, és a következő dal majd egy rövid ajánlót követően május 22-én jelent meg az idei évben a Make the Girl Dance Records gondozásában. A történet azonban korábban kezdődött, mint május. Imael Angel készített ugyanis egy I'm Moving to the Sun című korábbi változatot, Jugel pedig felfigyelt erre az interneten és meglátta benne a lehetőséget. Az igazán különleges rész az eredeti ötlet elkészítésében, hogy generatív AI-t, mesterséges intelligenciát használtak. Ezután viszont nem egyszerűen csak kiadták az AI dalt, Jugel és Late Nine újraépítette a produkciót, új dobok, basszus, hangszerelés, drop és teljes szerkezet készült, majd Ultranét új vokált énekelt fel hozzá, ezért érdekes a dal története. Az AI az ötlet egyik kiinduló pontja volt, de a végleges produkció nem egy teljes egészében AI által generált felvétel. Nem is olyan régen, szeptemberben különösen felerősödött a vita arról, hogy mennyire tekinthető AI dalnak ez a felvétel a Moving to the Sun. Jugel erre egy részletes stúdió videóban reagált, amelyben gyakorlatilag sávonként megmutatta, hogyan épült fel a produkció. A beszámolók szerint a végleges verzióban hagyományos produceri munkákkal készültek a dobok, basszusok és különböző hangszeres rétegek, Ultranét pedig új vokált rögzített. A legérdekesebb pedig talán az, hogy az eredeti AI verzió nem egyszerűen eltűnt, hanem zenei alapanyagként tovább élt az új produkcióban. Itt a rádió, mostan pedig rövidesen ez a dal jön, érkezik Jugel, Ultranét és Imael Angel közös a Moving to the Sun egy rövid ajánlót követően.
1: Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Kedvenc zenéiddel!
3: Music, music!
1: A pillanat! A tiéd!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla.

Éjjel-nappal a legjobb zenékkel, lesz továbbra is a Rádió Most FM 91.2, másfél perccel 3:45 után. Én Horváth Szabi vagyok, és lesz ma Titi Táncház, ahol a Somogy zenekar muzsikál a szokásos módon. Az Együd Árpád Kulturális Központban lesz, 17.30-kor kezdődik a Tipegők, 18 órától a Gyermek, 19.30-tól pedig az Ifjúsági és Felnőtt Táncház indul, ahová a belépés természetesen ingyenes. Itt a Rádió Moston pedig Élok és Khalid közösen a Dive Into Me, majd Számira klasszikusa The Rain, délben pedig érkezik Patricia a legfrissebb hírekkel, infókkal.

0: Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Fejlesztésekről és a megye jövőjét érintő tervekről is döntöttek a Somogy megyei közgyűlés pénteki kaposvári ülésén. Elhangzott, hogy a Top Plus programban eddig 275 somogyi pályázat kapott támogatást, összesen több mint 74 milliárd forint értékben. Folytatódhat a Zselic turisztikai fejlesztése is. Kerékpáros, gyalogos és lovas útvonalakat alakítanak ki, amelyekhez több pihenő és megállóhely is kapcsolódik majd. Ezek között Kaposmérő, Gárosfa, Szent Balázs, Somogysárd és Hosszúvíz is szerepel. A közgyűlésen több önkormányzati szabályzat módosításáról is határoztak, és döntöttek a jövő januárban átadandó megyei kitüntetésekről is. Fotópályázatot hirdet a Kompur Fotóklub és a Somogy Temetkezési Kft. Somogyi Temetők üzenete címmel. A pályázók olyan képeket küldhetnek be, amelyek bemutatják Somogy temetőinek hangulatát, természeti és kulturális értékeit, vagy éppen az emlékezéshez kapcsolódó gondolatokat. Egy alkotó legfeljebb 5 fotóval nevezhet, a képeket pedig október 15-ig lehet elküldeni a megadott e-mail címre. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy a fotózás során mindenkinek tiszteletben kell tartania a temetők kegyeleti jellegét. Október 7-én ismét sétával hívják fel a figyelmet Kaposváron a mellrák elleni küzdelemre. Az Egészséges Kaposvár programja délelőtt 11 órakor indul a Kossuth térről, ahonnan a résztvevők a Kaposi Mór Oktatókórházig sétálnak. Ott szakemberekkel beszélgethetnek a megelőzésről, megtekinthetik a mammográfiás centrumot és az emlő önvizsgálásának helyes módját is megismerhetik. Új biztonsági szabályokat vezetett be a Magyar Államkincstár a webkincstár és a mobilkincstár felületén az újonnan rögzített bankszámlák esetében. Az új számlára csak akkor lehet majd kiutalást kérni, ha arról korábban már érkezett átutalás, vagy a számla rögzítése után az ügyfél onnan beutalást indított a kincstári értékpapír számlájára. A beérkező utalás alapján a kincstár ellenőrzi, hogy a bankszámla valóban az ügyfél nevén van-e. Az új számla a rögzítést követő 48 órás várakozási idő után használható kiutalásra. Jövő szombaton, október 10-én ismét megnyitja kapuit a látogatók előtt a Sándor Palota. Az érdeklődők vezetett séta során járhatják be a kora klasszicista épület reprezentatív termeit, és közben a palota történetének érdekesebb fejezeteiről is hallhatnak. Szó lesz többek között a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök haláláról, valamint az épület szalonjainak kulisszatitkairól is, és különleges berendezési tárgyairól. A látogatásra előzetesen kell jelentkezni, a részletek a Sándor Palota honlapján érhetők el.
0: Időjárás jelentés.
3: Szombaton napközben többnyire száraz, nyugodt időre számíthatunk. Viszonylag felhős lesz az ég, ám hosszabb napos időszakok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 24 fok körül alakul, a szél pedig gyenge, mérsékelt marad.
0: Időjárás jelentést hallottak
4: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
5: Nagyon kellemes és vidám szombat délutánt kívánok nektek, itt a Rádió Moston pedig startol a Siesta óra, benne jönnek természetesen már a legkönnyedebb és leghangulatosabb dallamok is. Érkezik a Honey Beats rövidesen a reggeli napfénnyel, előtte pedig Adam Lambert dalával indul a délután és a Siesta óra mai adása, ez az If I Had You.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Endless Summer, ez volt Ellen Walker és Zekéből közös dala itt a Rádió Most FM 91.2-n, pontosan egy perccel vagyunk 4:01 előtt. Nagyon kelemes és vidám hétvégét kívánok nektek, jó étvágyat az ebédhez, ha most fogyasztanátok el. Itt a Rádió Moston pedig szól a Sziasztóra, benne a legkönnyedebb és leghangulatosabb dallamokkal is. 0670 32 32 355, ide jöhetnek a közlekedés információk és az egyéb jellegű üzenetek is, még délután egy óráig, tehát még ebben az órában. A jó zene pedig garantált, mindjárt érkezik Rita óra is. You Only Love Me, előtte pedig Zayn dalával megyünk tovább, ez pedig a Let Me.

0: Éjjel-nappal a legjobb zenékkel ez a rádió, most FM 91.2, 3,5 perccel vagyunk fél egy előtt, és 3 éves lett az Irgalmasság háza, és így születésnapi ünneplésre várnak mindenkit szeretettel október 5-én, holnap után hétfőn egész nap nyitva lesz ugyanis a ház. Süti, kávé, játékos feladatok gyermekeknek és felnőtteknek, arcfestés és lufi a legkisebbeknek. Aki eddig csak elsétált előtte, most jó okot kap arra, hogy benézzen. Nem kell vinni semmit, a programok ingyenesek, csak gyere, légy jelen. Irgalmasságháza, Kaposvár, Németh István fasor 2, a program pedig október 5-én hétfőn, reggel 9 és délután 4:30 között lesz. Itt a rádió mostan pedig egy rövid ajánlót követően érkezik a Jamiroquai és a Virtual Insanity a Siesta óra folytatásában.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
3: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most. Well, we're living in. Let me tell you.

Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.

Adott egy kis lendületet, energiát a nap további részéhez a Linkin Park dal, az Unshattered, de a következő felvételek is ugyanezt fogják majd tenni itt a 91.2 rádió moston, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a délután hát a levő részében is. Reggel 7 órától mostanáig a rádió most mikrofonjánál Horváth Szabit hallottátok, én legközelebb kedden 11 órakor térek vissza a mikrofon mögé, de tartsatok velünk a folytatásban is, ha jó zenére vágytok, óránként pedig hozza a legfrissebb híreket, információkat majd Patrícia, holnap reggel 7 órakor pedig Rót Balázsi Hunor kollégám ébreszt majd benneteket, szintén jó kis muzsikákkal. Tartsatok velünk, én búcsúzom Asher, Lil Jon és Ludacris közösével a Yeah cíművel, de ebben az órában még beköszön hozzánk Kemered is, a Be Mine-nal, illetve Bonnie Tyler is itt lesz az If You Were a Woman című slágerrel. További szép napot és további jó hétvégét kívánok nektek, a viszonthallásra, sziasztok!

0: Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Vasárnap lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utca egy részét. Október 4-én ugyanis emelődaru érkezik a bíróság épületéhez, mert leemelik a tavaly megsérült Justícia szobrot az épület tetejéről. A kivitelező szerkesztőségünket arról tájékoztatta, a munkálatok ideje alatt a Bajcsiba nem lehet majd behajtani. A Kossuth-Lajos utca, Somsics és Bajcsy közötti szakasza viszont erre az időre két irányú lesz. Tehát aki például az Európa Park felé szeretne menni, az a Somsicsból a Kossuthon át bemehet. A kivitelező ideiglenesen táblákat helyez ki már a Betlentéri körforgalomnál, illetve az utcák elején. A lezárás vasárnap reggel 5 és este 8 óra között lesz érvényben. Október 9-e és 11-e között rendezik meg a Siófoki Hal Fesztivált, ahol három napon át a balatoni halételek, a gasztronómia, a családi programok és a zene kerülnek középpontba. A főtéren hagyományos és különleges halas fogásokkal is várják a látogatókat, szombaton halpiknik főzőversenyt, vasárnap pedig fish food versenyt is rendeznek. A gyerekeknek játszóházzal, kreatív programokkal és koncertekkel készülnek. Fellép többek között az Alma Együttes, az Apacuka és Kárász Eszter. A színpadon pénteken Berecki Zoltán, zombaton Kovalszki meg a Vega, vasárnap pedig a Parnograszt ad koncertet. A programok és a koncertek ingyenesen látogathatók. Érdemes átnézetni a radiátorokat a fűtési szezon kezdetén. A Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő azt kéri, hogy a fűtés indulásáig teljesen nyitva legyenek a radiátor szelepek, így könnyebb a rendszer légtelenítése. Ha levegős marad a rendszer, a radiátor egyik része hideg maradhat, vagy csobogó hangot adhat. Ha egy lakásban jelentkezik a gond, érdemes először ott keresni a hibát. Ha viszont több lakást vagy az egész lépcsőházat érinti, a közös képviselőnek kell jelezni. Kaposváron a távfűtési időszak indulását most az időjárás alakulásához igazítják. Sávosan emelik a kisebb összegű nyugdíjakat januártól, a nyugdíj minimum pedig 120.000 forintra nő, jelentette be a pénzügyminiszter. Azoknak, akiknek a januári infláció követő emelés után sem éri el a nyugdíjuk a 108.000 forintot, 120.000 forintra emelik az ellátást. A 108 és 125.000 forint közötti nyugdíjak 12.000, a 125 és 130.000 közöttiek 10.000, a 130 és 135.000 közöttiek 8.000, a 135 és 140.000 közöttiek pedig 6.000 forinttal nőnek. A 140 és 46.000 forint közötti ellátásokat 146.000 forintra egészítik ki. Emelkedik az árvaellátás minimuma is, 50-ről 60.000 forintra, a megváltozott munkaképességűek ellátásai pedig 10%-kal nőnek. Az intézkedések több mint 700.000 embert érintenek.
0: Időjárás jelentés.
3: Szombaton napközben többnyire száraz, nyugodt időre számíthatunk. Viszonylag felhős lesz az ég, ám hosszabb napos időszakok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 24 fok körül alakul, a szél pedig gyenge, mérsékelt marad.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. 91.9

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj el róla! Reklám.
1: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 55 év után nyugdíjba vonul a kaposvári Videoton egyik meghatározó vezetője, Gerber András. A 80 éves szakember 1971-ben kezdett dolgozni a vállalatnál, amikor a mai ipari park helyén még kukoricaföld volt, és az üzem éppen épült. Azóta számos változást élt meg, és több generációval dolgozott együtt. Kedden vezetők és egykori kollégák köszöntötték Kaposváron, az elmúlt 55 év legfontosabb pillanatait pedig több ezer régi fényképből összeállított válogatással idézték fel. Gerber András 2017-ben az év somogyi embere lett, október végén pedig lezárja több mint fél évszázados pályafutását a Videotonnál. Elkészült az állatorvosi ügyelet beosztása Kaposváron az év utolsó hónapjaira. Az ügyeletet továbbra is az Ebrehab és a Rovet kisállatrendelők felváltva látják el. Az Ebrehabot október 10 és 16, november 7 és 13, valamint december 19 és 23 között lehet fordulni sürgős esetben. A többi időszakban pedig a Rovet biztosítja az ügyeletet. Az állattartóknak érdemes elmenteniük a beosztást, és szükség esetén indulás előtt tájékozódniuk az aktuális rendelési lehetőségekről, hogy minél gyorsabban segítséget kaphassanak. További részletek a kaposvármost.hu oldalon. 60 nap elzárásra ítéltek két férfit Siófokon, akik elektromos rollereket loptak a Balatonparton. A két 30-as éveiben járó férfi augusztusban három házból összesen csak nem 350 ezer forint értékben vitt el rollereket. Az egyik lopást egy kamera is rögzítette. A siófoki rendőrök gyorsan megtalálták a két férfit, és mindössze 8 órával a lopások után elfogták őket. A rollereket is megtalálták náluk, majd visszaadták a tulajdonosoknak. Az elkövetők gyorsan bíróság elé kerültek, és mindkettőjüket 60 nap elzárásra ítélték. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi kiemelten a rendőrség október 5-e és 11-e között. Az országos akcióhoz Magyarország is csatlakozik, így a rendőrök nem csak a kézben tartott telefon használatát figyelik, hanem minden olyan tevékenységet, ami elvonhatja a sofőr figyelmét az útról. Ide tartozik például más elektronikus eszköz használata, üzenetek olvasása vagy írása, illetve a közösségi oldalak nézegetése is. A rendőrség szerint már néhány másodperc figyelmetlenség is komoly veszélyt jelenthet, ezért az ellenőrzés célja a figyelmetlenségből bekövetkező baleset számának csökkentése.
0: Időjárás jelentés.
2: Szombaton napközben többnyire száraz, nyugodt időre számíthatunk. Viszonylag felhős lesz az ég, ám hosszabb napos időszakok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 24 fok körül alakul, a szél pedig gyenge, mérsékelt marad.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután. You should never treat me like all the boys you

0: Hírek most!
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Csütörtökön Toponáron zárult le a polgármesteri beszélgetések idei sorozata Kaposváron. Szita Károly péntek reggel rádiónknak adott interjújában elmondta, a 13 találkozón sok hasznos tapasztalatot szerzett, hiszen közvetlenül a városlakóktól hallhatta, mi az, ami jól működik, mind kellene változtatni, és milyen új feladatokat látnak fontosnak. A fórumokra minden alkalommal átnézte az előző évben felvetett javaslatokat is, így azt is, mi valósult meg belőlük, és mi vár még megoldásra. A beszélgetéseken sokakat érdekelt például a novemberben induló új buszmenetrend is. Fejlesztésekről és a megye jövőjét érintő tervekről is döntöttek a Somogy megyei közgyűlés pénteki kaposvári ülésén. Elhangzott, hogy a Top Plus programban eddig 275 somogyi pályázat kapott támogatást, összesen több mint 74 milliárd forint értékben. Folytatódhat a Zselic turisztikai fejlesztése is. Kerékpáros, gyalogos és lovas útvonalakat alakítanak ki, amelyekhez több pihenő és megállóhely is kapcsolódik majd. Ezek között Kaposmérő, Gárosfa, Szent Balázs, Somogysárd és Hosszúvíz is szerepel. A közgyűlésen több önkormányzati szabályzat módosításáról is határoztak, és döntöttek a jövő januárban átadandó megyei kitüntetésekről is. Fotópályázatot hirdet a Kompur Fotóklub és a Somogy Temetkezési Kft. Somogyi Temetők üzenete címmel. A pályázók olyan képeket küldhetnek be, amelyek bemutatják Somogy temetőinek hangulatát, természeti és kulturális értékeit, vagy éppen az emlékezéshez kapcsolódó gondolatokat. Egy alkotó legfeljebb 5 fotóval nevezhet, a képeket pedig október 15-ig lehet elküldeni a megadott e-mail címre. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy a fotózás során mindenkinek tiszteletben kell tartania a temetők kegyeleti jellegét. A Duna újabb apadása ellenére jelenleg nem fenyegeti leállás a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a folyó vízszintje a következő napokban az augusztusnál tapasztaltnál is alacsonyabb lehet, de a pakson megépített fenékküszöb miatt az erőmű működése nincs veszélyben. A szerkezetet éppen azért építették meg, hogy alacsony vízállásnál is biztosítani lehessen a hűtéshez szükséges vizet. A Duna vízszintje közben történelmi mélypont közelében van. Budapesten a hétvégére akár mínusz 8 cm-es vízállást is várnak. Jövő szombaton, október 10-én ismét megnyitja kapuit a látogatók előtt a Sándor Palota. Az érdeklődők vezetett séta során járhatják be a kora klasszicista épület reprezentatív termeit, és közben a palota történetének érdekesebb fejezeteiről is hallhatnak. Szó lesz többek között a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök haláláról, valamint az épület szalonjainak kulisszatitkairól is, és különleges berendezési tárgyairól. A látogatásra előzetesen kell jelentkezni, a részletek a Sándor Palota honlapján érhetők el.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napközben többnyire száraz, nyugodt időre számíthatunk. Viszonylag felhős lesz az ég, ám hosszabb napos időszakok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 24 fok körül alakul, a szél pedig gyenge, mérsékelt marad.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

91.2 Rádió most. You don't have to be beautiful to turn me on.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Október 7-én ismét sétával hívják fel a figyelmet Kaposváron a mellrák elleni küzdelemre. Az Egészséges Kaposvár programja délelőtt 11 órakor indul a Kossuth térről, ahonnan a résztvevők a Kaposi Mór Oktatókórházig sétálnak. Ott szakemberekkel beszélgethetnek a megelőzésről, megtekinthetik a mammográfiás centrumot és az emlő önvizsgálásának helyes módját is megismerhetik. Vasárnap lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utca egy részét. Október 4-én ugyanis emelődaru érkezik a bíróság épületéhez, mert leemelik a tavaly megsérült Justícia szobrot az épület tetejéről. A kivitelező szerkesztőségünket arról tájékoztatta, a munkálatok ideje alatt a Bajcsiba nem lehet majd behajtani. A Kossuth Lajos utca, Somsics és Bajcsy közötti szakasza viszont erre az időre kétirányú lesz. Tehát aki például az Európa Park felé szeretne menni, az a Somsicsból a Kossuthon át bemehet. A kivitelező ideiglenesen táblákat helyez ki már a Betlen téri körforgalomnál, illetve az utcák elején. A lezárás vasárnap reggel 5 és este 8 óra között lesz érvényben. Október 9-e és 11-e között rendezik meg a Siófoki Hal Fesztivált, ahol 3 napon át a balatoni halételek, a gasztronómia, a családi programok és a zene kerülnek középpontba. A főtéren hagyományos és különleges halas fogásokkal is várják a látogatókat, szombaton halpiknik főzőversenyt, vasárnap pedig fish food versenyt is rendeznek. A gyerekeknek játszóházzal, kreatív programokkal és koncertekkel készülnek. Fellép többek között az Alma Együttes, az Apacuka és Kárász Eszter. A színpadon pénteken Berecki Zoltán, zombaton Kovalszki meg a Vega, vasárnap pedig a Parnograszt ad koncertet. A programok és a koncertek ingyenesen látogathatók. Sávosan emelik a kisebb összegű nyugdíjakat januártól, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra nő, jelentette be a pénzügyminiszter. Azoknak, akiknek a januári infláció követő emelés után sem éri el a nyugdíjuk a 108 ezer forintot, 120 ezer forintra emelik az ellátást. A 108 és 125 ezer forint közötti nyugdíjak 12 ezer, a 125 és 130 ezer közöttiek 10 ezer, a 130 és 135 ezer közöttiek 8 ezer, a 135 és 140 ezer közöttiek pedig 6 ezer forinttal nőnek. A 140 és 46 ezer forint közötti ellátásokat 146 ezer forintra egészítik ki. Emelkedik az árvaellátás minimuma is, 50-ről 60 ezer forintra, a megváltozott munkaképességűek ellátásai pedig 10%-kal nőnek. Az intézkedések több mint 700 ezer embert érintenek.
0: Időjárás jelentés.
3: Szombaton napközben többnyire száraz, nyugodt időre számíthatunk. Viszonylag felhős lesz az ég, ám hosszabb napos időszakok is előfordulhatnak. A hőmérséklet 24 fok körül alakul, a szél pedig gyenge, mérsékelt marad.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
2: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Érdemes átnézetni a radiátorokat a fűtési szezon kezdetén. A kaposvári önkormányzati vagyonkezelő azt kéri, hogy a fűtés indulásáig teljesen nyitva legyenek a radiátor szelepek, így könnyebb a rendszer légtelenítése. Ha levegős marad a rendszer, a radiátor egyik része hideg maradhat, vagy csobogó hangot adhat. Ha egy lakásban jelentkezik a gond, érdemes először ott keresni a hibát. Ha viszont több lakást vagy az egész lépcsőházat érinti, a közös képviselőnek kell jelezni. Kaposváron a távfűtési időszak indulását most az időjárás alakulásához igazítják. 55 év után nyugdíjba vonul a kaposvári Videoton egyik meghatározó vezetője, Gerber András. A 80 éves szakember 1971-ben kezdett dolgozni a vállalatnál, amikor a mai ipari park helyén még kukoricaföld volt, és az üzem éppen épült. Azóta számos változást élt meg, és több generációval dolgozott együtt. Kedden vezetők és egykori kollégák köszöntötték Kaposváron, az elmúlt 55 év legfontosabb pillanatait pedig több ezer régi fényképből összeállított válogatással idézték fel. Gerber András 2017-ben az év somogyi embere lett, október végén pedig lezárja több mint fél évszázados pályafutását a Videotonnál. Elkészült az állatorvosi ügyelet beosztása Kaposváron az év utolsó hónapjaira. Az ügyeletet továbbra is az Ebrehab és a Rovet kisállatrendelők felváltva látják el. Az Ebrehabot október 10 és 16, november 7 és 13, valamint december 19 és 23 között lehet fordulni sürgős esetben. A többi időszakban pedig a Rovet biztosítja az ügyeletet. Az állattartóknak érdemes elmenteniük a beosztást, és szükség esetén indulás előtt tájékozódniuk az aktuális rendelési lehetőségekről, hogy minél gyorsabban segítséget kaphassanak. További részletek a kaposvármost.hu oldalon. Új biztonsági szabályokat vezetett be a Magyar Államkincstár a webkincstár és a mobilkincstár felületén az újonnan rögzített bankszámlák esetében. Az új számlára csak akkor lehet majd kiutalást kérni, ha arról korábban már érkezett átutalás, vagy a számla rögzítése után az ügyfél onnan beutalást indított a kincstári értékpapír számlájára. A beérkező utalás alapján a kincstár ellenőrzi, hogy a bankszámla valóban az ügyfél nevén van-e. Az új számla a rögzítést követő 48 órás várakozási idő után használható kiutalásra.
0: Időjárás jelentés.
5: Szombat este Kaposváron száraz, nyugodt idő várható, kevés felhővel. Napnyugta után gyorsan hűlni kezd a levegő, éjszakára pedig 10 fok körülire csökken a hőmérséklet. Vasárnap reggel hűvösen indul a nap, napközben viszont ismét kellemes 24-25 fok körüli maximumokra számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson, a 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. 91.2

0: Reklám.
1: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is. CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó napot kívánok! 2026. október 3-a, szombat este 6 óra van. A rádió most helyi hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Lezárult a Kaposvári Beszélgetések Fórum sorozat. A városrészek mindennapi gondjai és a következő időszak tervei is előkerültek az idei kaposvári beszélgetéseken. Szita Károly polgármester 13 helyszínen találkozott a kaposváriakkal, akik a saját környezetüket érintő problémákról, fejlesztési ötletekről és közlekedési kérdésekről is beszéltek. Szita Károly rádiónknak adott pénteki interjújában elmondta, a fórumokon az is kiderült, hogy több korábbi lakossági felvetés már megvalósult, más javaslatok pedig további munkát igényelnek. A sorozat utolsó állomása Toponáron volt.
3: Minden évben úgy készülök ezekre a beszélgetésekre, hogy előveszem a tavalyit. Mind a 13 helyre, ahova mentem Kaposváron és ott voltam, vittem magammal a tavalyit. Felkészültem, mentem oda, és mindig megnézem előtte, hogy mit mondtak, mit kértek, mi az, ami elkészült, mi az, ami csak részben készült el, mi az, ami nem készült el. És választ kérek a kollégáimtól, hogy miért csak részben készült el, vagy miért nem készült el, hogy oda tudjak menni felkészülten. Hál' Isten, nagyon sok mindent megtudtunk már most a mögöttünk hagyott időszak alatt készíteni, javítani, beruházni mindazokból, amelyek felmerültek. Most is jöttek új javaslatok is. Ezeknek az új javaslatoknak is az lesz a sorsa, hogy akkor, amikor majd 2027-ben nyár elején, vagy pedig ősz elején kérem ismét a kaposváriaktól a találkozás lehetőségét, akkor ne be tudjak arról számolni, hogy mi az, amit tettünk.
2: Több mint 74 milliárd somogyi fejlesztésekre. A somogyi fejlesztésekről és a következő időszak terveiről is tárgyalt a Vármegyei Közgyűlés Kaposváron. A képviselők megtárgyalták az uniós fejlesztési program eddigi eredményeit. Somogyban 275 pályázat kapott támogatást, összesen több mint 74 milliárd forint értékben. Külön figyelmet kapott a Zselic turisztikai fejlesztése. A tervek szerint olyan útvonalrendszer jön létre, amelyet kerékpárral, gyalogosan és lóháton is használhatnak majd a turisták. Útközben több településen pihenő és megálló helyeket is kialakítanak. A közgyűlés emellett saját működését érintő szabályokról is döntött, és zárt ülésen kiválasztották a januárban átadandó megyei kitüntetések díjazottjait is. Ismét meghirdetik a Temetők üzenete című pályázatot. Fotókkal mutathatják meg a somogyi temetők különleges világát azok, akik részt vesznek a Kompúr Fotóklub és a Somogy Temetkezési Kft. Idei pályázatán. A Somogyi Temetők üzenete már a 15. alkalommal meghirdetett fotópályázat, amelyre olyan képeket várnak, amelyek túlmutatnak egy egyszerű temető fotón. Lehet a témája egy régi síremlék, kereszt vagy szobor, de a pályázók megörökíthetik a temetők természeti környezetét, hangulatát, vagy az emlékezéshez kapcsolódó pillanatokat is. Egy alkotó legfeljebb 5 fényképet küldhet be, a képeknek pedig Somogyban kell készülniük. A pályaműveket október 15-ig várják elektronikus úton. A legjobb alkotásokat szakmai zsűri választja ki. A szervezők ugyanakkor arra kérik a fotósokat, hogy a képek készítésekor minden esetben tartsák tiszteletben a temető nyugalmát és a kegyeleti jellegét. Merrák elleni séta lesz Kaposváron. Kaposváron is programokkal hívják fel a figyelmet októberben a merrák megelőzésének fontosságára. Az Egészséges Kaposvár kezdeményezés részeként október 7-én 11 órakor indul a séta a Kossuth térről. A résztvevők a Kaposi Móroktató Kórházig tartó út után szakemberektől kaphatnak hasznos információkat a szűrésekről és a megelőzésről. A kórházban a mammográfiás centrumot is meg lehet nézni. Emellett azt is megmutatják, hogyan érdemes otthon rendszeresen elvégezni az emlő önvizsgálatát. Leemelik daruval a bíróság tetején álló szobrot. fontos változás lesz vasárnap Kaposvár belvárosában. Daruval távolítják el a bíróság tetejéről a Justícia szobrot. Az alkotás tavaly sérült meg, most pedig megkezdik a leemelését. A munkavégzés miatt október 4-én hajnali 5 órától este 8-ig nem lehet behajtani a Bajcsy-Zsilinszky utca érintett részére. A közlekedőknek ugyanakkor nem kell teljesen elkerülniük a környéket, mert a Kossuth Lajos utca, a Somsit utca és a Bajcsy közötti szakaszán ideiglenesen mindkét irányba lehet majd haladni. Így az Európa Park is könnyen megközelíthető marad a Somsit utca felől. A változásokat táblákkal is jelzik majd. Készüljünk a fűtésre! Már a fűtési időszak előtt érdemes ránézni a radiátorokra Kaposváron. A távfűtéses lakásokban azt kérik most a vagyonkezelő munkatársai, hogy a radiátor szelepeket hagyják teljesen nyitva, amikor elindul a rendszer légtelenítése. Ha levegő marad a radiátorban, az nem csak zavaró hanggal járhat, hanem az is előfordulhat, hogy a fűtőtest egy része hideg marad. Ha a probléma csak egy lakásban jelentkezik, először ott kell keresni az okot. Ha viszont több lakásban is tapasztalható, akkor a közös képviselőnek érdemes jelezni. A kaposvári távfűtés elindítása az időjárástól függ. Búcsúzik a Videotontól Gerber András. Lezárul egy több mint fél évszázados korszak a kaposvári Videotonnál. Gerber András 55 év munka után nyugdíjba vonul. A 80 éves szakember még 1971-ben csatlakozott a vállalathoz, akkor, amikor a mai ipari park helyén még mezőgazdasági terület volt és éppen épült az üzem. Azóta rengeteg változást élt meg a cégnél, és kollégák több generációjával dolgozott együtt. A napokban vezetők és régi munkatársak köszöntötték, az eltelt évtizedeket pedig több ezer archív fényképből álló összeállítással idézték fel. Gerber András október végén teszi le végleg a munkát, pályafutását pedig 2017-ben az év Somogyi Embere címmel is elismerték. Így alakul az állatorvosi ügyelet az év végéig. Az év utolsó hónapjaira is elkészült Kaposváron a kisállat ügyelet beosztása. Ha sürgős állatorvosi segítségre van szükség, továbbra is az Ebrehab és a Rovet rendelői váltják egymást. Október 10-től 16-ig az Ebrehab fogadja az ügyeletes eseteket, november 7-től 13-ig szintén ott lesz az ügyelet, december 19 és 23-a között pedig ismét hozzájuk lehet fordulni. A többi időszakban a Rovet látja el ezt a feladatot. Az állattartóknak érdemes előre megnézniük a beosztást, sürgős helyzetben pedig indulás előtt ellenőrizniük, éppen melyik rendelő ügyel. 60 nap elzárást kaptak a roller tolvajok. Nem sokáig maradtak szabadlábon azok a férfiak, akik elektromos rollereket loptak Siófokon. A két 30-as éveiben járó férfi augusztusban 3 ingatlanból vitt el több járművet, összesen mintegy 350 000 forint értékben. Az egyik esetet kamera is megörökítette, ez pedig segítette a rendőrök munkáját. A nyomozók néhány órán belül megtalálták és elfogták a két férfit, a rollereket pedig visszaadták a tulajdonosoknak. Az ügy gyorsan bíróságra került, ahol mindkét elkövető 60 nap elzárást kapott.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: Szombat este Kaposváron száraz, nyugodt idő várható, kevés felhővel. Napnyugta után gyorsan hűlni kezd a levegő, éjszakára pedig 10 fok körülire csökken a hőmérséklet. Vasárnap reggel hűvösen indul a nap, napközben viszont ismét kellemes 24-25 fok körüli maximumokra számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

kiss. Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most. One more.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

91.2 Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Fotópályázatot hirdet a Kompur Fotóklub és a Somogy Temetkezési Kft. Somogyi Temetők üzenete címmel. A pályázók olyan képeket küldhetnek be, amelyek bemutatják Somogy temetőinek hangulatát, természeti és kulturális értékeit, vagy éppen az emlékezéshez kapcsolódó gondolatokat. Egy alkotó legfeljebb 5 fotóval nevezhet, a képeket pedig október 15-ig lehet elküldeni a megadott e-mail címre. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy a fotózás során mindenkinek tiszteletben kell tartania a temetők kegyeleti jellegét. Fejlesztésekről és a megye jövőjét érintő tervekről is döntöttek a Somogy megyei közgyűlés pénteki kaposvári ülésén. Elhangzott, hogy a Top Plus programban eddig 275 somogyi pályázat kapott támogatást, összesen több mint 74 milliárd forint értékben. Folytatódhat a Zselic turisztikai fejlesztése is. Kerékpáros, gyalogos és lovas útvonalakat alakítanak ki, amelyekhez több pihenő és megállóhely is kapcsolódik majd. Ezek között Kaposmérő, Gárosfa, Szent Balázs, Somogysárd és Hosszúvíz is szerepel. A közgyűlésen több önkormányzati szabályzat módosításáról is határoztak, és döntöttek a jövő januárban átadandó megyei kitüntetésekről is. 60 nap elzárásra ítéltek két férfit Siófokon, akik elektromos rollereket loptak a Balatonparton. A két 30-as éveiben járó férfi augusztusban 3 házból összesen csak nem 350 ezer forint értékben vitt el rollereket. Az egyik lopást egy kamera is rögzítette. A siófoki rendőrök gyorsan megtalálták a két férfit, és mindössze 8 órával a lopások után elfogták őket. A rollereket is megtalálták náluk, majd visszaadták a tulajdonosoknak. Az elkövetők gyorsan bíróság elé kerültek, és mindkettőjüket 60 nap elzárásra ítélték. Ismét teljes körű a földgáz ügyintézés az MVM-nél, miután lezárult a szolgáltató informatikai rendszerének korszerűsítése. Az ügyfelek így újra intézhetik ügyeiket személyesen és telefonon, valamint az online felületeken és a mobil alkalmazásban is. Újra lehet bankkártyával számlát fizetni, egyenleget lekérdezni, mérőállást diktálni és feltölteni az előre fizetős gázórákat. A szerződések megkötése és módosítása is elérhető. Az MVM jelezte, hogy az átállás miatt az első számlák a megszokottnál később érkezhetnek, és a korábban elmaradt csoportos beszedéseket is feldolgozzák. Aki az átállás alatt nem tudott mérőállást diktálni, annak becsült részszámlát küldenek, amit később szükséges esetén korrigálnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombat este Kaposváron száraz, nyugodt idő várható, kevés felhővel. Napnyugta után gyorsan hűlni kezd a levegő, éjszakára pedig 10 fok körülire csökken a hőmérséklet. Vasárnap reggel hűvösen indul a nap, napközben viszont ismét kellemes 24-25 fok körüli maximumokra számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Elkészült az állatorvosi ügyelet beosztása Kaposváron az év utolsó hónapjaira. Az ügyeletet továbbra is az Ebrehab és a Rovet kisállatrendelők felváltva látják el. Az Ebrehabot október 10 és 16, november 7 és 13, valamint december 19 és 23 között lehet fordulni sürgős esetben. A többi időszakban pedig a Rovet biztosítja az ügyeletet. Az állattartóknak érdemes elmenteniük a beosztást, és szükség esetén indulás előtt tájékozódniuk az aktuális rendelési lehetőségekről, hogy minél gyorsabban segítséget kaphassanak. További részletek a kaposvármost.hu oldalon. 55 év után nyugdíjba vonul a kaposvári Videoton egyik meghatározó vezetője, Gerber András. A 80 éves szakember 1971-ben kezdett dolgozni a vállalatnál, amikor a mai ipari park helyén még kukoricaföld volt, és az üzem éppen épült. Azóta számos változást élt meg, és több generációval dolgozott együtt. Kedden vezetők és egykori kollégák köszöntötték Kaposváron, az elmúlt 55 év legfontosabb pillanatait pedig több ezer régi fényképből összeállított válogatással idézték fel. Gerber András 2017-ben az év somogyi embere lett, október végén pedig lezárja több mint fél évszázados pályafutását a Videotonnál. Érdemes átnézetni a radiátorokat a fűtési szezon kezdetén. A Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő azt kéri, hogy a fűtés indulásáig teljesen nyitva legyenek a radiátor szelepek, így könnyebb a rendszer légtelenítése. Ha levegős marad a rendszer, a radiátor egyik része hideg maradhat, vagy csobogó hangot adhat. Ha egy lakásban jelentkezik a gond, érdemes először ott keresni a hibát, ha viszont több lakást vagy az egész lépcsőházat érinti, a közös képviselőnek kell jelezni. Kaposváron a távfűtési időszak indulását most az időjárás alakulásához igazítják. Jövő szombaton, október 10-én ismét megnyitja kapuit a látogatók előtt a Sándor Palota. Az érdeklődők vezetett séta során járhatják be a kora klasszicista épület reprezentatív termeit, és közben a palota történetének érdekesebb fejezeteiről is hallhatnak. Szó lesz többek között a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök haláláról, valamint az épület szalonjainak kulisszatitkairól is, és különleges berendezési tárgyairól. A látogatásra előzetesen kell jelentkezni, a részletek a Sándor Palota honlapján érhetők el.
0: Időjárás jelentés.
2: Szombat este Kaposváron száraz, nyugodt idő várható, kevés felhővel. Napnyugta után gyorsan hűlni kezd a levegő, éjszakára pedig 10 fok körülire csökkenhat hőmérséklet. Vasárnap reggel hűvösen indul a nap, napközben viszont ismét kellemes 24-25 fok körüli maximumokra számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják. Én Pál Patricia vagyok. Lezárult a Kaposvári Beszélgetések fórum sorozat. A városrészek mindennapi gondjai és a következő időszak tervei is előkerültek az idei kaposvári beszélgetéseken. Szita Károly polgármester 13 helyszínen találkozott a kaposváriakkal, akik a saját környezetüket érintő problémákról, fejlesztési ötletekről és közlekedési kérdésekről is beszéltek. Szita Károly rádiónknak adott pénteki interjújában elmondta, a fórumokon az is kiderült, hogy több korábbi lakossági felvetés már megvalósult, más javaslatok pedig további munkát igényelnek. A sorozat utolsó állomása Toponáron volt.
2: Minden évben úgy készülök ezekre a beszélgetésekre, hogy előveszem a tavalyit. Mind a 13 helyre, ahova mentem Kaposváron, és ott voltam, vittem magamra a tavalyit. Felkészültem, mentem oda, és mindig megnézem előtte, hogy mit mondtak, mit kértek, mi az, ami elkészült, mi az, ami csak részben készült el, mi az, ami nem készült el. És választ kérek a kollégáimtól, hogy miért csak részben készült el, vagy miért nem készült el, hogy oda tudjak menni felkészülten. Hál' Isten, nagyon sok mindent megtudtunk már most a mögöttünk hagyott időszak alatt készíteni, javítani, beruházni mindazokból, amelyek felmerültek. Most is jöttek új javaslatok is. Ezeknek az új javaslatoknak is az lesz a sorsa, hogy akkor, amikor majd 2027-ben nyár elején, vagy pedig ősz elején kérem ismét a kaposváriaktól a találkozás lehetőségét, akkor nem tudjuk arról számolni, hogy mi az, amit tettünk.
1: Így alakul az állatorvosi ügyelet az év végéig. Az év utolsó hónapjaira is elkészült Kaposváron a kisállat ügyelet beosztása. Ha sürgős állatorvosi segítségre van szükség, továbbra is az Ebrehab és a Rovet rendelői váltják egymást. Október 10-től 16-ig az Ebrehab fogadja az ügyeletes eseteket, november 7-től 13-ig szintén ott lesz az ügyelet, december 19 és 23-a között pedig ismét hozzájuk lehet fordulni. A többi időszakban a Rovet látja el ezt a feladatot. Az állattartóknak érdemes előre megnézniük a beosztást, sürgős helyzetben pedig indulás előtt ellenőrizniük, éppen melyik rendelő ügyel. Búcsúzik a Videotontól Gerber András. Lezárul egy több mint fél évszázados korszak a kaposvári Videotonnál. Gerber András 55 év munka után nyugdíjba vonul. A 80 éves szakember még 1971-ben csatlakozott a vállalathoz, akkor, amikor a mai ipari park helyén még mezőgazdasági terület volt és éppen épült az üzem. Azóta rengeteg változást élt meg a cégnél, és kollégák több generációjával dolgozott együtt. A napokban vezetők és régi munkatársak köszöntötték, az eltelt évtizedeket pedig több ezer archív fényképből álló összeállítással idézték fel. Gerber András október végén teszi le végleg a munkát, pályafutását pedig 2017-ben az év Somogyi Embere címmel is elismerték. 60 nap elzárást kaptak a roller tolvajok. Nem sokáig maradtak szabadlábon azok a férfiak, akik elektromos rollereket loptak Siófokon. A két 30-as éveiben járó férfi augusztusban három ingatlanból vitt el több járművet, összesen mintegy 350 ezer forint értékben. Az egyik esetet kamera is megörökítette, ez pedig segítette a rendőrök munkáját. A nyomozók néhány órán belül megtalálták és elfogták a két férfit, a rollereket pedig visszaadták a tulajdonosoknak. Az ügy gyorsan bíróságra került, ahol mindkét elkövető 60 nap elzárást kapott. Készüljünk a fűtésre! Már a fűtési időszak előtt érdemes ránézni a radiátorokra Kaposváron. A távfűtéses lakásokban azt kérik most a vagyonkezelő munkatársai, hogy a radiátor szelepeket hagyják teljesen nyitva, amikor elindul a rendszer légtelenítése. Ha levegő marad a radiátorban, az nem csak zavaró hanggal járhat, hanem az is előfordulhat, hogy a fűtőtest egy része hideg marad. Ha a probléma csak egy lakásban jelentkezik, először ott kell keresni az okot. Ha viszont több lakásban is tapasztalható, akkor a közös képviselőnek érdemes jelezni. A kaposvári távfűtés elindítása az időjárástól függ. Több mint 74 milliárd somogyi fejlesztésekre. A somogyi fejlesztésekről és a következő időszak terveiről is tárgyalt a Vármegyei Közgyűlés Kaposváron. A képviselők megtárgyalták az uniós fejlesztési program eddigi eredményeit. Somogyban 275 pályázat kapott támogatást, összesen több mint 74 milliárd forint értékben. Külön figyelmet kapott a Zselic turisztikai fejlesztése. A tervek szerint olyan útvonalrendszer jön létre, amelyet kerékpárral, gyalogosan és lóháton is használhatnak majd a turisták. Útközben több településen pihenő és megálló helyeket is kialakítanak. A közgyűlés emellett saját működését érintő szabályokról is döntött, és zárt ülésen kiválasztották a januárban átadandó megyei kitüntetések díjazottjait is. Ismét meghirdetik a Temetők üzenete című pályázatot. Fotókkal mutathatják meg a somogyi temetők különleges világát azok, akik részt vesznek a Kompúr Fotóklub és a Somogy Temetkezési Kft. Idei pályázatán. A Somogyi Temetők üzenete már a 15. alkalommal meghirdetett fotópályázat, amelyre olyan képeket várnak, amelyek túlmutatnak egy egyszerű temető fotón. Lehet a témája egy régi síremlék, kereszt vagy szobor, de a pályázók megörökíthetik a temetők természeti környezetét, hangulatát, vagy az emlékezéshez kapcsolódó pillanatokat is. Egy alkotó legfeljebb 5 fényképet küldhet be, a képeknek pedig Somogyban kell készülniük. A pályaműveket október 15-éig várják elektronikus úton. A legjobb alkotásokat szakmai zsűri választja ki. A szervezők ugyanakkor arra kérik a fotósokat, hogy a képek készítésekor minden esetben tartsák tiszteletben a temető nyugalmát és a kegyeleti jellegét. Leemelik daruval a bíróság tetején álló szobrot. Fontos változás lesz vasárnap Kaposvár belvárosában. Daruval távolítják el a bíróság tetejéről a Justícia szobrot. Az alkotás tavaly sérült meg, most pedig megkezdik a leemelését. A munkavégzés miatt október 4-én hajnali 5 órától este 8-ig nem lehet behajtani a Bajcsy-Zsilinszky utca érintett részére. A közlekedőknek ugyanakkor nem kell teljesen elkerülniük a környéket, mert a Kossuth Lajos utca, a Somsit utca és a Bajcsy közötti szakaszán ideiglenesen mindkét irányba lehet majd haladni. Így az Európa Park is könnyen megközelíthető marad a Somsit utca felől. A változásokat táblákkal is jelzik majd. Merrák elleni séta lesz Kaposváron. Kaposváron is programokkal hívják fel a figyelmet októberben a merrák megelőzésének fontosságára. Az Egészséges Kaposvár kezdeményezés részeként október 7-én 11 órakor indul a séta a Kossuth térről. A résztvevők a Kaposi Móroktató Kórházig tartó út után szakemberektől kaphatnak hasznos információkat a szűrésekről és a megelőzésről. A kórházban a mammográfiás centrumot is meg lehet nézni. Emellett azt is megmutatják, hogyan érdemes otthon rendszeresen elvégezni az emlő önvizsgálatát.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Szombat este Kaposváron száraz, nyugodt idő várható, kevés felhővel. Napnyugta után gyorsan hűlni kezd a levegő, éjszakára pedig 10 fok körülire csökken a hőmérséklet. Vasárnap reggel hűvösen indul a nap, napközben viszont ismét kellemes 24-25 fok körüli maximumokra számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

R&B, hip-hop, funky, rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.

0: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Vasárnap lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utca egy részét. Október 4-én ugyanis emelődaru érkezik a bíróság épületéhez, mert leemelik a tavaly megsérült Justícia szobrot az épület tetejéről. A kivitelező szerkesztőségünket arról tájékoztatta, a munkálatok ideje alatt a Bajcsiba nem lehet majd behajtani. A Kossuth Lajos utca, Somsics és Bajcsy közötti szakasza viszont erre az időre kétirányú lesz. Tehát aki például az Európa Park felé szeretne menni, az a Somsicsból a Kossuthon át bemehet. A kivitelező ideiglenesen táblákat helyez ki már a betlentéri körforgalomnál, illetve az utcák elején. A lezárás vasárnap reggel 5 és este 8 óra között lesz érvényben. Október 7-én ismét sétával hívják fel a figyelmet Kaposváron a mellrák elleni küzdelemre. Az egészséges Kaposvár programja délelőtt 11 órakor indul a Kossuth térről, ahonnan a résztvevők a Kaposi Mór oktatókórházig sétálnak. Ott szakemberekkel beszélgethetnek a megelőzésről, megtekinthetik a mammográfiás centrumot és az emlő önvizsgálásának helyes módját is megismerhetik. Október 9-e és 11-e között rendezik meg a Siófoki Hal Fesztivált, ahol három napon át a balatoni halételek, a gasztronómia, a családi programok és a zene kerülnek középpontba. A főtéren hagyományos és különleges halas fogásokkal is várják a látogatókat, szombaton halpiknik főzőversenyt, vasárnap pedig fish food versenyt is rendeznek. A gyerekeknek játszóházzal, kreatív programokkal és koncertekkel készülnek. Fellép többek között az Alma együttes, az Apacuka és Kárász Eszter. A színpadon pénteken Berecki Zoltán, zombaton Kovalszki meg a Vega, vasárnap pedig a Parnograszt ad koncertet. A programok és a koncertek ingyenesen látogathatók. A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatását ösztönzi a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca felméri most a minisztériumoknál, milyen munkakörökben tudnának ilyen munkavállalókat fogadni. A megfelelő emberek megtalálásában és a beilleszkedésben szakmai segítséget, szükség esetén pedig mentort is biztosítanának. A minisztériumok október 12-ig jelezhetik, hol lenne lehetőség új munkatársak foglalkoztatására. A kezdeményezés szerint már kisebb munkahelyi változtatásokkal is sok ember számára teremthető megfelelő munkakörnyezet.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombat este Kaposváron száraz, nyugodt idő várható, kevés felhővel. Napnyugta után gyorsan hűlni kezd a levegő, éjszakára pedig 10 fok körülire csökken a hőmérséklet. Vasárnap reggel hűvösen indul a nap, napközben viszont ismét kellemes 24-25 fok körüli maximumokra számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Fotópályázatot hirdet a Kompur Fotóklub és a Somogy Temetkezési Kft. Somogyi Temetők üzenete címmel. A pályázók olyan képeket küldhetnek be, amelyek bemutatják Somogy temetőinek hangulatát, természeti és kulturális értékeit, vagy éppen az emlékezéshez kapcsolódó gondolatokat. Egy alkotó legfeljebb 5 fotóval nevezhet, a képeket pedig október 15-ig lehet elküldeni a megadott e-mail címre. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy a fotózás során mindenkinek tiszteletben kell tartania a temetők kegyeleti jellegét. Fejlesztésekről és a megye jövőjét érintő tervekről is döntöttek a Somogy megyei közgyűlés pénteki kaposvári ülésén. Elhangzott, hogy a Top Plus programban eddig 275 somogyi pályázat kapott támogatást, összesen több mint 74 milliárd forint értékben. Folytatódhat a Zselic turisztikai fejlesztése is. Kerékpáros, gyalogos és lovas útvonalakat alakítanak ki, amelyekhez több pihenő és megállóhely is kapcsolódik majd. Ezek között Kaposmérő, Gálosfa, Szent Balázs, Somogysárd és Hosszúvíz is szerepel. A közgyűlésen több önkormányzati szabályzat módosításáról is határoztak, és döntöttek a jövő januárban átadandó megyei kitüntetésekről is. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi kiemelten a rendőrség október 5-e és 11-e között. Az országos akcióhoz Magyarország is csatlakozik, így a rendőrök nem csak a kézben tartott telefon használatát figyelik, hanem minden olyan tevékenységet, ami elvonhatja a sofőr figyelmét az útról. Ide tartozik például más elektronikus eszköz használata, üzenetek olvasása vagy írása, illetve a közösségi oldalak nézegetése is. A rendőrség szerint már néhány másodperc figyelmetlenség is komoly veszélyt jelenthet, ezért az ellenőrzés célja a figyelmetlenségből bekövetkező balesetek számának csökkentése.
0: Időjárás jelentés.
2: Szombat este Kaposváron száraz, nyugodt idő várható, kevés felhővel. Napnyugta után gyorsan hűlni kezd a levegő, éjszakára pedig 10 fok körülire csökken a hőmérséklet. Vasárnap reggel hűvösen indul a nap, napközben viszont ismét kellemes 24-25 fok körüli maximumokra számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keres

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Csütörtökön Toponáron zárult le a polgármesteri beszélgetések idei sorozata Kaposváron. Szita Károly péntek reggel rádiónknak adott interjújában elmondta, a 13 találkozón sok hasznos tapasztalatot szerzett, hiszen közvetlenül a városlakóktól hallhatta, mi az, ami jól működik, mind kellene változtatni, és milyen új feladatokat látnak fontosnak. A fórumokra minden alkalommal átnézte az előző évben felvetett javaslatokat is, így azt is, mi valósult meg belőlük, és mi vár még megoldásra. A beszélgetéseken sokakat érdekelt például a novemberben induló új buszmenetrend is. Október 7-én ismét sétával hívják fel a figyelmet Kaposváron a mellrák elleni küzdelemre. Az Egészséges Kaposvár programja délelőtt 11 órakor indul a Kossuth térről, ahonnan a résztvevők a Kaposi Mór Oktató Kórházig sétálnak. Ott szakemberekkel beszélgethetnek a megelőzésről, megtekinthetik a mammográfiás centrumot és az emlő önvizsgálásának helyes módját is megismerhetik. Sávosan emelik a kisebb összegű nyugdíjakat januártól, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra nő, jelentette be a pénzügyminiszter. Azoknak, akiknek a januári infláció követő emelés után sem éri el a nyugdíjuk a 108 ezer forintot, 120 ezer forintra emelik az ellátást. A 108 és 125 ezer forint közötti nyugdíjak 12 ezer, a 125 és 130 ezer közöttiek 10 ezer, a 130 és 135 ezer közöttiek 8 ezer, a 135 és 140 ezer közöttiek pedig 6 ezer forinttal nőnek. A 140 és 46 ezer forint közötti ellátásokat 146 ezer forintra egészítik ki. Emelkedik az árvaellátás minimuma is, 50-ről 60 ezer forintra, a megváltozott munkaképességűek ellátásai pedig 10%-kal nőnek. Az intézkedések több mint 700 ezer embert érintenek.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján is folytatódik a napos, száraz idő, az ország nagy részén zavartalan napsütésre van kilátás, és a légmozgás is mérsékelt marad. A reggel hűvösen indul, délután pedig újra 23-27 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: Na mi van, hiányoztunk?

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Vasárnap lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utca egy részét. Október 4-én ugyanis emelődaru érkezik a bíróság épületéhez, mert leemelik a tavaly megsérült Justícia szobrot az épület tetejéről. A kivitelező szerkesztőségünket arról tájékoztatta, a munkálatok ideje alatt a Bajcsiba nem lehet majd behajtani. A Kossuth-Lajos utca, Somsics és Bajcsy közötti szakasza viszont erre az időre két irányú lesz. Tehát aki például az Európa Park felé szeretne menni, az a Somsicsból a Kossuthon át bemehet. A kivitelező ideiglenesen táblákat helyez ki már a Betlen téri körforgalomnál, illetve az utcák elején. A lezárás vasárnap reggel 5 és este 8 óra között lesz érvényben. Október 9-e és 11-e között rendezik meg a Siófoki Hal Fesztivált, ahol három napon át a balatoni halételek, a gasztronómia, a családi programok és a zene kerülnek középpontba. A főtéren hagyományos és különleges halas fogásokkal is várják a látogatókat, szombaton halpiknik főzőversenyt, vasárnap pedig fish food versenyt is rendeznek. A gyerekeknek játszóházzal, kreatív programokkal és koncertekkel készülnek. Fellép többek között az Alma Együttes, az Apacuka és Kárász Eszter. A színpadon pénteken Berecki Zoltán, zombaton Kovalszki meg a Vega, vasárnap pedig a Parnograszt ad koncertet. A programok és a koncertek ingyenesen látogathatók. A Duna újabb apadása ellenére jelenleg nem fenyegeti leállás a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a folyó vízszintje a következő napokban az augusztusnál tapasztaltnál is alacsonyabb lehet, de a pakson megépített fenékküszöb miatt az erőmű működése nincs veszélyben. A szerkezetet éppen azért építették meg, hogy alacsony vízállásnál is biztosítani lehessen a hűtéshez szükséges vizet. A Duna vízszintje közben történelmi mélypont közelében van. Budapesten a hétvégére akár mínusz 8 cm-es vízállást is várnak.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján is folytatódik a napos, száraz idő, az ország nagy részén zavartalan napsütésre van kilátás, és a légmozgás is mérsékelt marad. A reggel hűvösen indul, délután pedig újra 23-27 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Érdemes átnézetni a radiátorokat a fűtési szezon kezdetén. A Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő azt kéri, hogy a fűtés indulásáig teljesen nyitva legyenek a radiátor szelepek, így könnyebb a rendszer légtelenítése. Ha levegős marad a rendszer, a radiátor egyik része hideg maradhat, vagy csobogó hangot adhat. Ha egy lakásban jelentkezik a gond, érdemes először ott keresni a hibát. Ha viszont több lakást vagy az egész lépcsőházat érinti, a közös képviselőnek kell jelezni. Kaposváron a távfűtési időszak indulását most az időjárás alakulásához igazítják. 55 év után nyugdíjba vonul a kaposvári Videoton egyik meghatározó vezetője, Gerber András. A 80 éves szakember 1971-ben kezdett dolgozni a vállalatnál, amikor a mai ipari park helyén még kukoricaföld volt, és az üzem éppen épült. Azóta számos változást élt meg, és több generációval dolgozott együtt. Kedden vezetők és egykori kollégák köszöntötték Kaposváron, az elmúlt 55 év legfontosabb pillanatait pedig több ezer régi fényképből összeállított válogatással idézték fel. Gerber András 2017-ben az év somogyi embere lett, október végén pedig lezárja több mint fél évszázados pályafutását a Videotonnál. Új biztonsági szabályokat vezetett be a Magyar Államkincstár a webkincstár és a mobilkincstár felületén az újonnan rögzített bankszámlák esetében. Az új számlára csak akkor lehet majd kiutalást kérni, ha arról korábban már érkezett átutalás, vagy a számla rögzítése után az ügyfél onnan beutalást indított a kincstári értékben.